0: biztonságot a Karancsföldben, Nógrádban. Három új eszközt helyeztek üzembe Karancsalján, Karancslapújtőn és Karancskeszi településeken. A fix sebességmérő dobozok néhány napja már működnek, telepítésükre pedig az elmúlt időszakban megszaporodó közlekedési szabálytalanságok miatt volt szükség. A térség belterületi útjain elsősorban a gyorshajtás okoz problémát, de gyakoriak a veszélyes és szabálytalan előzések is. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl, a Lupilo Mango Alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomb által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, akkor ne fogyassza el a terméket. Hétfőtől 30-40%-kal csökkennek a Palatinus gyógy és strandfürdő szezonon kívüli jegyárai. A Margit-szigeti fürdőben a szezonális árazás mellett a medence kínálat is változik. A fedett gyógymedence, valamint a hideg és meleg merülő medence továbbra is működik. Szabadtéren pedig az ülő tan és úszó medence lesz elérhető. A Margaréta medence szeptember 27-éig marad nyitva. A Budapest vásárcsarnokai ezen a hétvégén ingyenes kulturális programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. A színpadon népszerű dallamok szólnak majd, a fellépőkről Földes Tamás, a Budapest vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Vasárnap délután szintén 3:30-tól a Dunakanyar együttes, majd 16:30-tól az Etüd együttes folytatja a koncertsorozatot. Erkel, Verdi és Bizé klasszikusai mellett felcsendülnek a Karib-tenger kalózai és a Chicago Musical jól ismert dallamai is. Az ingyenes zenei hétvége az országos 4. nyitott piacok napja előeseménye.
0: A hétvégi programokról a Budapest Vásárcsarnokai hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen. Ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitását, és pontosan tudják, hogy estéről estér olyan alkotókkal, vendégekkel jelentkezem itt az étteremben, akik valamilyen úton, módon, de formálják a kulturális életet. És nagyon örülök annak, hogy Jakab Péterrel, bár az éterben először találkozunk és először beszélgetünk, de én nagyon régóta figyelemmel követem a te ténykedésedet, és bár megkérdeztem tőled, mielőtt értek volna a mikrofonok, hogy mondjak-e valamilyen titulust a neved mellé, azt mondtad, rám bízod. Hát én tudod, mit mondanék hozzád, hogy vizionárus vagy, vizionárius. Azt most, hogy ezt hogy kell mondani, megnéztem direkt, az előbb vizionáriusnak van írva, de tudod, mit jelent.
2: Abszolút. Sőt, a kollégák legnagyobb szívfájdalmára.
1: Ja, oké. Örülök neked, hogy jöttél. Hát van egy kisebb fajta média birodalmad, ami egyre nagyobbra növekszik, és ami miatt én hívtalak, hogy elképesztő közösségépítés zajlik mindenfajta lábad, ami egyébként ehhez tartozik, a média misszióhoz. Amiben én beleszerettem, és amiért feltétlenül szeretnék veled beszélgetni, például az, hogy van már galériátok is. Nem csak időszakos, szinte állandó kiállításokkal, állandóan változó kiállításokkal. És hát nemrég voltam is ugye Tordason egy rendezvényen, nálatok, ahol szintén rengetegen voltak, mindig figyeltek arra, hogy legyenek személyes élő kapcsolat azokkal, akik egy irányba néznek és egy irányba tekintenek, szóval ez egy fontos közösségi misszió, ami nyilván könyvkiadásban, televízióban, új applikációban megszólítjátok a mindenfajta generációt. No, hát ezért hívtalak.
2: András,
1: mi neked ez egyébként küldetés?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a Sláger FM hallgatóit. Mindenféleképpen egy elhívás, és úgy kicsit úgy vicces volt hallani, hogy egy média birodalom. Ha önmagában nézzük az EVTN-t, akkor ja, tehát azért több százmillió háztartásban vagyunk ott a világviszonylatban, Magyarországon is több millió háztartásban érhető el maga a televíziós csatorna. De tény is való, hogy a közösség, tehát mind közösségi tévéként is működtünk, és működünk jelenleg is, A közösség, mint olyan, tehát kiemelten fontos. Nem azért, mert közösséget akarunk építeni, sokkal inkább azért, mert az embereket szeretnénk összekapcsolni. Az a mániám, tehát, hogy olyan terek tudjanak létrejönni, legalább a mi világunkban, ahol a személy az nem egy adat, nem egy fogyasztó, nem egy követő, sokkal inkább maga a személy, a maga a persona, ahol, és ezek a közösségi helyek, ezek a tereink, tehát ott, ahol tudunk egymásra figyelni, mert annyi kapcsolatot élünk, tehát annyi kapcsolatunk
1: van. Hát milyen fajta minőségű
2: kapcsolatok. Na de igen, de közben viszont, ha csak az elmúlt 16 évre visszatekintek, azt tudom mondani, hogy tény is való, hogy mindenkinek rengeteg kapcsolata van, de ennek ellenére az emberek tömegei élik a hétköznapjaikat magát.
1: Na hát igen, igen. Ezért is hívtalak, mert persze az egy óriási dolog, hogy saját televíziód van, meg mondtam, média birodalom.
2: A közösségnek igen.
1: Oké, amit te vezetsz. Ez így a te vizionnál lásod volt annak idején.
2: Valóban így van. Igen.
1: De esküszöm, hogy most én nem feltétlenül a televízió vezetővel beszélgetek, hanem azzal a közösségépítővel, akinek fontosak az emberi kapcsolatok, és én ahány rendezvényen voltam nálatok vendégként, én mindig azt látom, hogy ez jóval több egy televíziónál, egy applikációnál, egy könyvnél, holott minden van benne, de jóval mélyebb az elhívás.
2: Pontosan azért, mint az előbb mondtam, tehát akár a galériát is, hogyha nézzük, az Árszakra galériát.
1: Ez hol található egyébként, csak hogy tudják.
2: Ugyancsak a televíziónak az antriában lett kialakítva.
1: Hát ez ott a 8. kerületben.
2: Ez a 8. kerület. Nekem ilyen szempontból ez a idézőjelben a szívem csücske, mert hogy tényleg egy pezsgő környékről beszélünk, a Baross utcának a végéről, az Orci tér környékén vagyunk, tehát a kultúrák találkozása, találkozója, és még minden egyéb más is. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy elfér ott egy galéria, és most az önkormányzattal együttműködve még bővítjük is a galériának a terét, pontosan azért, mert azt gondolom, hogy iszonyú sok érték vesz bennünket körül, és közben alig van időnk ezeket az értékekben gyönyörködni. És úgy látom, hogy egyszerűen elmegyünk a személyek, az alkotások mellett, miközben hát dönthetnénk úgy is, hogy adunk egymásnak némi minőségi időt, uh-huh. megállunk, és valami létrejön. Tehát, és aztán majd persze ebből létrejönnek a különböző közösségek, különböző hálózatok, de a személyes kapcsolat azt nem tudja pótolni.
1: Az semmi. Hát én is azt gondolom, hogy ez úgy kell, mint egy falatkenyér a mai világban.
2: Kéne.
1: Ugye itt az információs sztráda mindenkinek a zsebében, kezében, ahol éppen éri, nyomkodja, és ma már az emberi kapcsolatok javarésze is ott zajlik. Mert azt hiszik, hogy egy-két üzenet, vagy hangüzenet pótolja. De nem pótolja a személyes találkozást.
2: És pontosan ezért fontos, hogy ezen nincsen gond amúgy. Én azt gondolom, hogy ma ezt a kort éljük, és lesz ez még másabb is. Ha és ugyanakkor képesek vagyunk, tehát a másiknak megadni a bizalmat, mert elveszi, ezek a kommunikációs terek elveszik a bizalmat. Tehát egyszerűen kiüresedünk, futunk, rohanunk felületesen, mert tényleg azt gondolom, hogy információban ma már az mai emberiségnek nincs hiányában.
1: Uh-huh, abszolút.
2: Tehát annyi információ ömlik ránk másodpercenként, hogy abból bőven lehet.
1: Na, de hát pont ez a mai világ, talán használhatok ilyen kifejezést, hogy rákfenéje, hiszen mi jön akkor, honnan tudjuk, hogy melyik a hiteles a sok információból. Ez is egy feladat.
2: Hát például okáját ezért tartjuk fontosnak a média felületeknek uh-huh. és a szerkesztőségeknek a fenntartását, szervezését, fejlesztését. Uh-huh. Meggyőződésem, hogy el fogunk jutni, tehát most mindenki mondja, hogy a social felületek azok, amik mindent visznek, tény és való. De meg fogunk érkezni abba a állapotba, azokba az időkbe, amikor a szerkesztőségeknek ugyanúgy meg lesz a presztízse.
1: Persze visszajönnek.
2: Mert tudjuk azt, hogy mondjuk egy Sláger FM-től mit várunk. Uh-huh. Tehát tudjuk azt, hogy ott lesz az Esmiller András, és ismerni fogjuk őt. És arra fogunk figyelni, hogy amit ő mond, az hiteles. Megkötni fog téged az a szakmai minimum, ami miatt az egészet csinálod. Tehát most olyan időket élünk, amilyen, de ahogy haladunk előre, tehát egyre inkább újra vissza fog érkezni ez a fajta személyes, megbízható kapcsolati tőke, ami nélkül nem fogunk tudni tájékozódni. Vagy megtehetjük, de ne lepődjünk meg utána.
1: Abszolút egyetértek veled, és a világ tényleg ilyen, hogy jönnek mindenfajta trendek, divatok, de azok el is halkulnak egy idő után. Tehát, hogy az érték szerintem az mindig érték lesz. Nem szabad feladni. Menni kell.
2: Hát, tudni kell alkalmazkodni, tudni kell mindaz, ami jó, beemelni a saját működésedbe, de a saját meggyőződésed, és az legyen hitbéli, társadalmi, bármilyen szintű meggyőződésed, elköteleződésed, az úgyis meg fogja adni a keretet.
1: Abszolút. Egyébként ennek a része a könyvkiadó is, mert nem olyan régi a ti könyvkiadótok, de egyre több a kiadvány, és ugye ezek a közösségi terek, amelyeket létrehoztok, létre is fogtok majd bővítéssel még hozni, azok azért a közös író-olvasó találkozókra is
2: így van.
1: Adnak teret.
2: Sőt, most már ezek abszolút zajlanak. Nagyon-nagyon örülök, hogy a kolléganőnk, aki ezt az egészet, a kiadást igazgatja, ez így ráérzett erre az egésznek az ízére. Nekünk nem az az elsődleges, hogy ez egy nagyon profitábilis kiadó legyen. Sokkal inkább teret adni azoknak a kiadványoknak, ami amúgy mondjuk egy normális for profit szituációban, könyvkiadónál egyszerűen nem rúgnának labdába. És itt is csak azt tudom mondani, hogy olyan értékek születnek, és olyan értékek kerülnek a felszínre, amire egyszerűen a hétköznapi rohanásban észre sem vennénk. Vagy egy olyan gondolat születik meg, mondjuk, hogy tovább bontani egy-egy szituáció, mondjuk egy könyvnek a közösségi kiadását, ami egy egészen más helyzetben egyszerűen, tehát így marad a fiókban, és mész tovább. De hogyha van egy közösség, tehát az, aki végül minket ugyanúgy eltart, mert mi adományokból működünk, Tehát akkor azt gondolom, hogy kötelességünk, hogy ezt a közösséget visszaadni, a közösséget szolgálni.
1: Értékelik?
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ha 16 éve működünk, akkor
1: megvan ez az oda-vissza.
2: Tehát remélem,
1: hát de hogy itt a bizalom a leglényegesebb. Igen. Kiépíteni a bizalmat irányukba. Mindenfajta úton, módon ennek része nyilvánvalóan a könyvkiadás is, már az applikáció is, amit fejlesztetek, erről
2: hát
1: is beszélünk.
2: Hát meg a személyes jelenlét.
1: Hát az a legfontosabb, igen.
2: Mert tudod, annyi, hogy mert mi is tehát nulláról kezdtük. Uh-huh. Tehát tényleg azt mondom, nulláról kezdtük, de az a fajta személyes jelenlét, amit eltöltöttünk az országban, tehát reggel nem tudom, az ország nyugati részén voltunk, este már az ország keleti legtávolabbi csücskében voltunk, tehát ez a fajta munka, ez nem megsporolható, és ez magával hozta azt, hogy van egy személyes jelenlét, teljesen máshogyan kommunikálunk ma már a média felületeinken, tehát a közösségnek kommunikálunk, tehát nem egy neutrális hírt közlünk, hanem megpróbáljuk átadni azt az információt, és legfőképpen a hátteret. A hallgatóink, az olvasóink, a nézőink, a tartalomnak, a tartalmaknak a használói, vagy akár úgy is fogalmazhatok, hogy fogyasztói, tehát azok ugyanúgy a családnak a részei, tehát úgy tekintünk rá, például akkor mi ezért is veszük fel 24 órában a telefont.
1: Uh-huh. Ja, hogy van 0-24-es.
2: Így van.
1: Elérhetőségetek. Hadd mondjam el, talán ennyi személyességet belevihetek itt ebbe a beszélgetésbe, hogy ugye én valami rendkívüli kapcsolatépítőnek tartalak. Rendkívüli kapcsolatokat is rendelkezem, már csak azért merem ezt elmondani, mert ne értsék félre a hallgatók, ugye pontosan tudják, hogy ebben a műsorban nem politizálunk, de az sem politika volt, amit most mondok, viszont egyszer én a te vendégedként részt vettem a parlamentben egy ilyen fogadással egybekötött bemutatón, de ezt tényleg értsék a hallgatók úgy, ahogy történt, hogy egy darab politikus nem volt ott. Tehát ez nem a politikáról szólt, hanem teljesen másról, szintén közösségépítésről, de nyilván olyan emberekkel, akik még akár tehetnek is valamit azért, hogy a világ jobbá váljon, anyagilag is, kapcsolatrendszerrel, ötletekkel, stb. Tehát, hogy te azért minden fajta szinteken építed a kapcsolatokat, és nyilván azért, hogy a végén nekünk jó legyen.
2: Hát nézd, hogyha szeretnél előrébb lépni egyel, akkor főleg ugye ez az ország akkora, amekkora. Mm. Tehát a magyarság nem a határon belül van, tehát hanem határon belül és azon kívül is. Ez az egyik. Másrészt pedig mi egy világhálózatnak a részei vagyunk, tehát ebben a világhálózatban a magyar nyelv a hatodik nyelv. Uh-huh. Tehát hál' Istennek, hogy azt tudom mondani.
1: Hány nyelvből, bocsánat?
2: Hát most már azért inkább a 20-hoz közelítünk.
1: Hát azért az nagyon jó
2: tehát
1: szám.
2: Igen, ilyen tekintetben
1: nem kollogunk
2: hát
1: a végén.
2: Jókor voltunk jó helyen, aha, tehát maradjunk ennyiben, de tény és való, hogy ez megadja azt a fajta mozgásteret, hogy ebben az EVTN világhálózatban, ami egy amerikai alapítású, egy angelikanya alapítja, ma a világ legnagyobb média, katolikus média vállalata. Ebben van egy viszonylag jó pozíciónk, nekünk magyaroknak van idézőjelben szavunk, tehát van, lehet véleményünk, és ezt még figyelembe is veszik. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási érték, nem csak Washingtonban, hanem esetlegesen Rómában is, és azt gondolom, hogy ezt fel kell építeni, ezt tudni kell ápolni, és igen, ezzel tudni kell élni. Tehát amikor a parlamentben voltunk, az nem politikai plenáris ülés volt, sokkal inkább főleg a nemzetközi hálózatnak a tagjait próbáltuk
1: meggyőzni.
2: Tényleg
1: nem volt politikus, hát tényleg figyeltem, nem volt politikus.
2: Nem, az egy fogadás volt, pontosan az volt a lényege, hogy Európában, tehát mi magyarok legyünk az elsők, akik ezt az EVTN streaming szolgáltatását elindítják. Én végtelenül örülök, hogy a könyvkiadásunk is ilyen tekintetben európai szintet tud lépni, nem csak és kizárólag magyar ügyekkel tudunk foglalkozni. Én azt hiszem, hogy ez egy kötelező is, nem? Tehát, hogy ha van lehetőség, akkor azzal élni kell. Ha magyar, nem csak azt mondom, hogy nem is jó szó az, hogy országimás, hanem a magyar érdekeket tudjuk pozícionálni, akkor tegyük azt meg egy, kettő. Én legalábbis azt látom, hogy mi magyarok egy kicsit mindig máshogyan gondolkodunk, és máshogyan közelítünk meg egy problémát, máshogyan oldunk meg, és ez bizonyos szituációban meg jól tudnak elsülni, vagy jól mutatnak, és akkor ilyenkor meg azt gondolom, hogy éljünk, mert hogy egy közösségnek ez is a része. Tehát, hogy mindannyian tagjai vagyunk, közösen ismerünk fel egy problémát, és mindenki ebből a problémából átvállalja azt, amit ő tud megoldani, ami az övé, és csak is az övé. Tehát ilyen tekintetben dolgozunk mi így az egész világhálózatban. Én végtelenül örülök ennek, mert hogy teljesen máshogyan tudunk egy román kollégával, egy szlovákkal, cseh, az ukránokkal, az oroszokkal. Szóval,
1: ez egy összetartó közösség?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy több mint 16 éve ismerjük egymást, sokak újak, ugyanakkor viszont sokakkal pedig tényleg...
1: És nincs is értelme egyébként ezeknek a konkurencia, tehát nincs is konkurencia harc, akkor ezek szerint. Meg féltékenység.
2: Hát, alapvetően azt tudom mondani, nincs. Uh-huh. De nem fogom azt mondani, hogy minden szentnek nem maga fele hajlik a keze. Tehát, hogyha mondjuk adott egy szituáció, és akkor azt úgy érzi, hogy mondjuk egy lengyel kollega, hogy ők azt a lengyelek jobban tudnák csinálni, akkor az ember tényleg, hiszen közösséget építünk, a személyes kapcsolatok a legértékesebbek, tehát nem fogjuk ezt feláldozni egy olyan versengésnek az oltárán, ami teljesen indiferens. Tehát, ha a románok nem tudják megcsinálni, tatár nem hajt minket, tehát ha egy év múlva azt látjuk, hogy nem nekik, nem sikerült, akkor majd mi megpróbáljuk.
1: Mentek tovább.
2: Szóval én azt gondolom, ez ilyen tekintetben nagyon jól működik, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Örülök, hogy itt vannak, a Jakab Péternek is. Nagyon örülök a közösségépítők közösségépítőjének, a víziók megvalósítójának. Azért merek ilyen szavakat használni, mert csak amit én láttam, programokat, meg amiről tudok, azok tényleg hiánypótlók. Akár a galéria, akár az író-olvasó találkozók itt Budapesten, ugye elmondtad, hogy a 8. kerületben van egy csoda központotok oda. Egyébként bárki mehet?
2: Így van.
1: Tehát ott a weboldalatokon megtalálnak minden információt ezzel kapcsolatban?
2: Tehát most már teljesen egy új, ez lehet azt is mondani, hogy ez kicsit spoilerezem a dolgokat, okay. de napokon belül elindul az új honlapunk, ami egy sokkal integráltabb felület lesz. Pontosan azért, hogy a közösségeket ki tudjuk szolgálni. Egy picit már tényleg összetettek vagyunk, és a belső információ áramlás is elkezdett akadozni, és így született meg a gondolat, hogy akkor jöjjön létre az elvitem.hu, ahol a galériától kezdve az eseményeken át, tehát
1: ott
2: legyen egy helyen, és akkor így mindenki mindenről tud értesülni, mert most már tényleg így a 60-on túl már nem a év, hanem a kollégák tekintetében, tehát így érezzük, hogy az információk nem úgy áramolnak a szervezeten belül, és sokszor sokan mondják, hogy de hát én nem is tudtam, hogy ez az esemény vagy rendezvény van.
1: Uh-huh. Fogadtok be egyébként művészeket is a galériába?
2: Így van, erre van egy külön kis bizottságunk, akik
1: ezzel foglalkoznak,
2: művészettörténészek, ők a saját döntésük.
1: Hát ők értenek hozzá.
2: Így van, én már megmondom őszintén, tényleg, tehát azt, hogy próbálom összecsomózni ezeket a bizonyos kapcsolatokat, szállakat, és hál' Istennek ezek jól működnek, és nekem bizonyos dolgokat már nem kell tudnom, de amikor bemegyek, akkor mindig ilyen szívet melengető, hogy újabb és újabb kiállítás.
1: Na, ez egy szép dolog egyébként. Miről álmodtál te annak idején, amikor ezt az egészet kitaláltad? Ennél sokkal kevesebbről? És ez menet közben terebélyesedett?
2: Az egyetem alatt is, tehát a Kari újságnak voltam a főszerkesztő, én mindig is szerettem a média világában dolgozni.
1: Tehát kommunikálni?
2: Kommunikálni mindenféleképpen. Uh-huh. Tehát ez egy, tehát ott lenni. Tény is való, hogy én sokkal inkább a bad news világában uh-huh. éreztem komfortosan magam, tehát főleg, hogyha mondjuk így tehát bármennyire is furcsa hangzik, de mondjuk a front az volt az, ami így engem...
1: Hát tényleg furcsa hangzik. A mostani pozícióhoz.
2: Abszolút elfogadom, de lassan azért megértettem, hogy nem csak egy televízióról szól, tehát a közösségnek az igénye, sokkal inkább a figyelemről, sokkal inkább tehát a meghallgatásról. Uh-huh. És így az elmúlt 16 év alatt egyszerűen átalakítottam ezeket a média felületeket egy közösségi térre. Nem média szolgáltatóként lépünk föl, hanem sokkal inkább egy közösségi tér, ahol egymással tudunk
1: találkozni. És nem is tekintesz úgy magadra? Nem. Hát ma már a bad news világából semmi nem maradt belőle?
2: Van még azért, néha voltunk kint az ukrán fronton, szinte az első időben, tehát akkor úgy éreztem, hogy ezeket úgy, tehát amikor látom, hogy egy-egy szituációban hogyan zajlanak a dolgok, akkor úgy megvan, hogy akkor kik kell, vagy hogy kéne fölhívni. Tehát ugye tényleg minden kontinensen ott vagyunk, tehát...
1: Sokat utazol?
2: Ma már nem, ha megutazom, akkor inkább Róma és Amerika, tehát ez a két irányban vagyok jelen.
1: Bírod még a hosszú repülőutakat?
2: Amerikát igen, Rómát már kevésbé.
1: Ez közelebb van.
2: Igen, csak az kicsit szaporább, és tehát korábban ugye szerdánként voltam a Rómában, a római irodában, hiszen a központi irodánk az ott van, a kollégák is ott vannak, magyar kollégák, ilyen tekintetben azt tudom mondani, hogy tehát a vatikáni közvetítések vonatkozásában.
1: De neked egyébként a Vatikánban szabad bejárásodban?
2: Nekem nem, mert nincs is szükségem rá, hál' Istennek, tehát de a kollégáknak igen.
1: Jó, megvannak.
2: Abszolút, tehát hogy ők, tehát amikor kell, akkor ott vagyunk, de nem egyszerűen már azt a szerkesztői munkát, azt már az nem fér meg.
1: És arra van időd, hogy ezeken a kiállítás megnyitókon, meg a mindenfajta irodalmi esten ott legyél, vagy ez nem lehet egészen egyszerűen?
2: Nem, hát sajnos.
1: Jó, oké, hát sok a meló.
2: Tehát igen, tehát általában ott vagyok, ahol probléma van.
1: Uh-huh. Tehát hát meg kell oldani.
2: Így van, tehát, okay. hogy általában, ha valahol gubanc van, valahol elakadás van, akkor én ott vagyok. az elején ott vagyok az eseményeken, tehát ha valami elindul, akkor abban nagyon sok időt próbálok beletenni, de az első percről kezdve az a célom, hogy az adott személy, aki van szemelve ennek a igazgatására, tehát az igazgató, az ők okay. igazgassák ezeket a területeket.
1: Azért is örülök, hogy most beszélgetünk így nagy nyilvánosság előtt, mert azonos az érdeklődés, hát én éveken át tanulmányoztam, meg tanulmányozom is a tömegkommunikációt, meg a tömeg lelkét. Tehát mi kell a nagy tömeg? Sőt, az is érdekel gyerekkoromtól folyamatosan, hogy mi változtat, vagy mi különbözteti meg azokat az embereket, akik nagy tömegekre képesek hatással lenni. És képzeld, hogy dolgoztam olyan szerkesztőségben, ahol ezt napi, meg heti szinten mértük, hogy az emberek érzelmileg mivel megszólíthatók, milyen típusú hírekkel. Most csak a bad newsról jutott eszembe, és képzeld, ott az jött ki, hogy még a rossz híreket is mosollyal kell eladni, mert amikor olyan címlappal jelent meg egy hír, ami tragédiát, drámát jelentett, nem vették meg az újságot. Itt Magyarországon.
2: Örülök, hogy ezt hozzáteszed, hogy itt Magyarországon, mert hogy Európát nézve nemzetről nemzetre más és más a tartalomnak a fogyasztása. Ha megnézzük a franciákat, egészen más dologgal találkozunk. Magyarországon meg azt gondolom, hogy nekünk a média világában felelősségünk van. Tehát csak pusztán, és ilyen tekintetben nagyon-nagyon hálás vagyok, mert hogy nem az a célunk, hogy akkor pusztán csak egy fogyasztóként tekintsünk a hallgatóra, olvasóra, hanem személyként. Uh-huh. És nem az a célunk, és nem lehet az a célunk, tehát ha a közösségről beszélünk, tehát nem lehet az a célunk, hogy az illető egy adás meghallgatása után ugyanúgy álljon föl. Uh-huh. Hanem sokkal inkább az, hogy valamilyen szinten edukáljuk, tehát valamit átadjunk.
1: Hát útravalókat adtak.
2: De ha nem tudsz,
1: gondolkodni érdemes. Így,
2: tehát ahogy ő tovább tudjon lépni a saját elakadásában, a saját útján, de ha ezt nem tudod megtenni, akkor mi értelme van? Uh-huh. Tehát én beszámolhatok a rossz hírekről és a háborúról. Én mondhatom azt, hogy ez mennyire szörnyű, de be kell látnom, hogy és uh-huh. ezzel valamit hozzátettem az adott társadalomnak a uh-huh. növekedéséhez,
1: erősödéséhez. De a szeretettel inkább hozzáteszel? Hát hiszen minden egyes kommunikációd, meg média lábad, kommunikációs lábad a szeretetről szól. Összetartásról, emberi tartásról, mindenről, ami pozitív irányba terel.
2: Hát én azt gondolom, hogy erről kéne szóljon nem csak a miénk, hanem az egész magyar társadalom kommunikációs gépezete. És ez legyen kereskedelmi, legyen közszolgálati, vagy médiamissziós. Uh-huh. Tehát, hogyha ezt nem akarjuk belátni, hogy mi egy közösség vagyunk, tehát egy nemzet vagyunk, de nekünk mindannyiunknak, hát én úgy gondolom, kutyakötelességünk tenni azért, hogy egy jobb világot adjunk át az utókor számára, de hát mi magunk is jobban szeretnénk érezni magunkat, nem?
1: Hogy
2: szóval
1: ne.
2: Akkor, hogyha, ne. Akkor nem hiszem azt, hogy állandóan, tehát ez a lehúzó, állandóan ez a köldöknézegetős világot kell tudnunk továbbadni. Tehát lehet, hogy több kattintás számot érünk el most. De mit tettünk? Uh-huh. Mert hogy ha én most nem akarok szándékosan hozni ide sem produkciókat, sem tévéket, semmilyen más médiafelületeket, tehát jó párat tudnék idehozni, akik leültették a fél országot egykoron a képernyők elé, uh-huh. hát de ma egyről sem tudunk.
1: Igen.
2: Tehát, hogy úgy akarunk este lefeküdni, úgy akarunk innen a mikrofontól fölkelni, hogy nem tudtunk átadni semmit a közösségünk uh-huh. másik tagjának. Mi értelme volt annak a idézőjebben Dolce Fecinek?
1: Abszolút.
2: Tehát, hogyha ha akarunk valamit, tehát talán minél hamarabb értjük meg mi magyarok, hogy ez a saját felelősségünk, tehát a közösségen belül, tehát akkor tudunk tovább lépni, amikor nem csak azt tudjuk magunknak föltenni, hogy mit ad nekem ez a közösség? Nekem mit ad ez az ország? Ez normális, ezt tegyük föl, ez így rendben van. De az is jó lenne, ha mellé tudnánk azt is tenni, hogy én mit tudok ezért a közösségért tenni. Én mit tudok ezért az országért tenni. És hogyha ez a kettő ugyanazon az asztalon van, akkor egy picit úgy érezhetjük este, amikor lefekszünk, hogy lehet, hogy nem sokat, de valamit tettünk. Uh-huh. És ha és amennyiben ez a fajta mentalitást egyszerűen általánossága általánossá tudnánk tenni Magyarországon, média szintjén is, akkor azt gondolom, hogy emelt fővel tudnánk Európában közlekedni. Minél hamarabb tesszük meg, így is, úgy is meg kell tenni. A kérdés, hogy mikor fogjuk megtenni. Akarunk-e váltani, vagy nem? Uh-huh. Elmúlt 30 év a rendszerváltás óta, igen. több mint 30, tehát valamikor jó lenne elkezdeni.
1: Döntés.
2: Ez egy döntés. Nem csak beszélni kell róla, hanem tényleg megélni igen. ezeket a döntéseket. A közösségek azok, amik ebben tudnak segíteni.
1: Igen, nagyon szimpatikus az, hogy mindenfajta generációt megszólítotok tulajdonképpen az összes létező kommunikációs csatornán most már.
2: Ez most ez így alakult. Én mindig elmondom, hogy én alapvetően azt érzem, hogy az idős generáció fele van képességem a kommunikációra.
1: Ők jobban nyitottak?
2: Valahogy vagy jobban megtalálom a hangot. Egyszerűen csak jobban megtalálom a hangot. Ma már megvan az a higgadtságom, hogy meg is tudjam hallgatni a fiatalokat.
1: Ja, körülbelül nem volt?
2: Egyszerűen nem voltam képes. Nem értettem, hogy miről beszélnek. Aha. Ma már látom, hogy egy teljesen új dimenzióban élnek. Tehát nem jelenti azt, hogy nem figyel, miközben a telefonját nyomogatja. Hát nekem azért türelemre van szükségem, uh-huh. hogy ezt így tolerálni tudjam. Elmondom, és bízom benne, hogy meg is érkezik. A maga szintjén megérkezik. Hihetetlen értékes az új generáció, de még kicsit ez a boomerek, tehát nem biztos, hogy ismerjük, nem is akarjuk őket megismerni, pedig hát azért a mi generációnk az, akik felnevelték őket, tehát ilyenné neveltük őket, ez van. Uh-huh. Ugyanakkor rengeteg kreativitás és hihetetlen nagy értéket képviselnek, egy egészen más világot természetesen, de hát ez is
1: jó, hát most megvan a híd, a hát, kommunikációs híd.
2: Én tényleg a fiatalokat csodálom, tehát egy dolgot el kellett fogadni, hagyni őket alkotni. Uh-huh. Tehát nem szólunk bele.
1: Hát most ott a Vox Day.
2: Nem? Ott a Vox Day, ott van a Church Pop, tehát ott vannak a közösségi, és tudod, a fiatalok hihetetlenül ki vannak éhezve.
1: Tehát a figyelemre?
2: A figyelemre, a meghallgatásra,
1: meg a megértésre,
2: a bátorításra. Tehát azért gondoljuk át, azért nagyjából egy korosztály vagyunk, uh-huh. vagy talán egy picit idősebb vagyok, de azt tudom mondani, hogy nekünk azért viszonylag könnyebb volt.
1: Mi volt könnyebb nekünk? Hát semmifajta technikai vívmány még akkor nem volt.
2: És nem volt könnyebb?
1: Tehát
2: most iszonyatos tempónak vannak kitéve a fiatalok, és ebben a pörgésben kell nekik döntéseket hozni. Úgyhogy közben nincsenek megerősítve, hogy ők képesek
1: legyen döntéseket hozni. Jogos. Mert egyébként én személy szerint nagyon örülök a technika ilyenfajta sebességének. Hát elindultunk onnan, hogy még számítógép sem volt. Én még az írásaimat kézzel írva vittem be szerkesztőségekbe, és ott gépelték le. Tehát eljutni a flop is, meg mindenfajta rendszeren.
2: Ez egy történelem.
1: Hát az még telefonunk se volt, hát nem lehetett hozzájutni, nem hogy mobiltelefon.
2: Van a telefonhoz is, milyen ez.
1: Az is nagyon nehéz, az is egy óriási lépés volt, amikor az egyáltalán lett, és most eljutni oda, hogy tulajdonképpen tényleg a világot van a zsebünkben, sőt, hát élő adást tudunk indítani bármikor.
2: Hát meg ugye most már azért ezeket a beszélgetéseket néha most már valamilyen kódrendszerre jelezni kell, vagy szarkazmusra, hogy ezt humanoidok végzik, nem pedig az AI.
1: Ja, igen, oké, szóval, az is. Az is ott van.
2: Egy új világot élünk, azt gondolom, hogy pontosan ezért rettentően fontos a személyes kapcsolódások.
1: Amit lehetővé teszel most mindenfajta úton, módon, az applikációval is, mi minden lehet, tulajdonképpen nincs olyan platform most már, ahol ne lenne az ige hirdetve, meg szórva.
2: Hát alapvetően azt gondolom, hogy hirdessétek a háztetőkről is, uh-huh. és a másik, ami számomra rettentően fontos, az, hogy ne féljetek. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell aggódni, hogy összedől itt körülöttünk a világ, egyszer, ami rajtunk múlik, azt tegyük meg. Uh-huh. És ha mi megtettük azt, ami rajtunk múlik, és kivettük a saját feladatunkat ebből a probléma megoldásból, akkor minden a helyén van.
1: Egyébként neked a hit sokat segített az úton?
2: Én azt gondolom, hogy az identitásom része. Tehát én egy kicsit más vagyok, látom emiatt a világot. Tehát nem...
1: Hát ezért vagy ott, ahol?
2: Hát több mint valószínű, hogy igen. Tehát, hogy így könnyebb, ha lehet ezt így megfogalmazni. Ugyanakkor mindenkinek ez adott, hiszen ez egy nyitott történet. Én meg azt, amit élek, tehát ahogyan élem, tehát keresztényként az életemet, én úgy gondolom, hogy én ezt szívesen másokkal is megosztom. de nem gondolom azt, hogy nekem ezt bárkire rá kell erőltetnem. Tehát ez egy lehetőség, az egész média felületünk egy lehetőség. Fölkínáljuk mindazt, amit mi megéltünk, megélünk, és megtapasztalunk, és abban a hiszemben, hogy ebben a magyar társadalomban is szerep van. Tehát, hogy hiszen még a magyar társadalomnak azért szerintem nyugodtan mondhatjuk a többsége, tehát hívő. Tehát a kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk átadni úgy, hogy mindenki úgy érezze, hogy ebben a társadalomban nem került a perifériára.
1: No, hát millió témát érintettünk most, és azt gondolom, hogy aki tud a sorok között nem csak olvasni, hanem hallgatni, és most elvisz haza, néhány kapaszkodót belőled az itt mondott mondatokból, és hát megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő, képzeld, hogy a végén vagyunk, és még mennyi mindenről nem beszéltünk, tehát itt a Navarra, a Bibliától kezdve a közösségi megoldásaitokon át, egyébként újító megoldásokon keresztül, hát az is, hogy behoztak egy olyan Bibliát, ami érthetővé teszi az üzeneteket a kommentárokkal.
2: Megmondom őszintén, hogy teológiát hallgattam, meg sok mindennel foglalkoztam, de amikor ez így nagyjából kiderült, hogy ez nincs Magyarországon, akkor egy, nem volt kérdés, hogy ezzel foglalkozni kell. Kettő, nem is igazán értem, hogy
1: miért nem volt
2: eddig?
1: Na, szóval sok mindent tesztek azért a munkatársaiddal, hogy egyáltalán elinduljunk az úton. Értsük azt az utat. Megtaláljuk benne magunkat.
2: Én azt gondolom, ez mindannyiunknak adott, sőt, mindannyian ki kell vegyük ebből a részünket, és ez lehet a legegyszerűbb cselekedete a magyar társadalomban. Tehát az, hogyha blokkot kérünk, vagy blokkot adunk, ha egy szemét mellett nem megyünk el, hanem fölvesszük, valahol itt kezdődik az egész. Az, hogy ha is amennyiben az utcán valaki ránk mosolyog, akkor nem kell bolondnak nézni, hanem egyszerűen viszonozni kell. Egyszerűen, ha egy pici gesztust tudunk megtenni a másik ember irányába, tehát ez elindít egy változást. Egy napi jó cselekedet. Nem is jó cselekedet, egy napi gesztus.
1: Gesztus. Akkor elében még beszélgessünk hosszan a gesztusról, aki a gesztus. Én eddig azt hittem, hogy rajtam kívül más nem is olyan ismeri ezt a fogalmat, de örülök, hogy örülök,
2: pedig itt kezdődik az egész.
1: No, hát mi meg itt fejezzük be. Most itt fejezzük be. evtm.hu/vel, így keressék a kedves hallgatók. Péter, nagyon köszönöm.
2: Én köszönöm.
1: Itt voltál, élveztem nagyon a beszélgetést, folytassuk majd. Jakab Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, hát akiről azt mondtam, hogy a közösségépítők, közösségépítő, de most már azt is mondhatom, hogy a gesztusok embere. evtm.hu/vel itt megtalálják az összes pontos, fontos információt mindenfajta kommunikációs területükről, úgyhogy érdemes ezt követni, ha nem is most, de néhány nappal a beszélgetés után, amikor elindul az új oldal. Vigyázz magadra, sok csillogó szempárat kívánok minden felületen, akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Köszönöm.
1: Önök pedig azt a sok energiát, amit imádott hivatásába beletesz a kollégáival együtt, azt a figyelmükkel viszonozzák, kedves hallgatóink. Na, megyünk tovább Pétertől, most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: föld. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Jakab Péternek
0: nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó műszaki vizsgálatra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást a 7. évfolyamos gyerekek számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot kell visszajuttatni az iskolába. Az oltást az iskolaorvos adja be két részletben 6 hónap különbséggel, a megfelelő védettséghez pedig mindkét adag szükséges. Az NNGK szerint a vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust. Az oltás nem kötelező, de fiúk és lányok számára egyaránt elérhető, és fontos szerepe lehet több HPV-hez köthető daganat betegség megelőzésében. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. A 9. kerületi Ferenc téren egy teljes körűen felújított műemléki védettségű épületbe költözött a Digitális Egészségtudomány Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Mentál Higiéné Intézet. A Berger Samu tervei alapján készült környezeti beilleszkedő, hallgató és oktatóbarát épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és modern infrastruktúrát biztosít a kar mindhárom intézménye számára. Az új kampuszon már az idei tanévben közel 600 magyar hallgató kezdette meg tanulmányait, amivel a kar a Semmelweis Egyetem második legnépszerűbb magyar képzési helyévé vált. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó átfogó műszaki vizsgálatra. A Jánoshegyi építményt februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a falakba szivárgó csapadék jelentősen károsította a mészkő, homokkő és a tégla szerkezeteket, ezért a kilátó megmentéséhez részleges visszabontásra és újjáépítésre lehet szükség. A hegyvidéki önkormányzat lakói arról szavazhattak, hogy a tavalyi költségvetési maradványból biztosítsák-e az előkészítés költségét. Az 1910-ben átadott kilátót évente mintegy 1 millióan keresik fel. Richard Strauss és Bartók Béla műveivel, Keller András vezényletével indítja az új évadot a Koncertó Budapest szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémián. A hangverseny darabjait a világ féltésének üzenete köti össze. Elhangzik Strauss Metamorfózisok című gyászzenéje, Bartók kantáta profánája, Fekete Attila és Sevestyén Miklós közreműködésével, a harmadik zongora verseny Várjon Dénes tolmácsolásában, valamint lezárásként a Rózsa Lovag szvittje is. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a Rekord 2 vasárnap este 7 órakor kezdődik és hétfő este 8 óráig tart. A pódiumon a színház népszerű művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják majd egymást, a nézők pedig bármikor csatlakozhatnak az ingyenes eseményhez, mondta a Sláger FM-nek Török Katalin, az Erkel Színház marketing és kommunikációs vezetője.
4: Tavaly hívtuk életre első alkalommal az első musicalek éjszakáját, utána pedig Ember Márk egy fantasztikus rekordkísérletet hajtott végre, 27 órán keresztül színdarabokat olvasott fel, és akkor úgy gondoltuk, hogy most a következő évadot nem is kezdhetnénk másként, csak egy ilyen szuper programmal, amikor is 25 órán keresztül műzikeleket éneklünk, majd lehet jönni, menni, viszont azokat, akik az elejétől a végig kitartanak, és itt lesznek velünk, őket mindenképpen majd megjutalmazzuk egy kis aprósággal, egy kis dobban a szívélménnyel. Rengeteg közönség aktivitásra számíthat majd az, aki itt lesz, fest belünk a világunkat, de műzikás minket is készíthet. Origami hajtogatás, likid boszorkányokat készítünk, és számos más aktivitás. Reméljük, nagyon sokan eljönnek majd, és fogják szeretni ezt a rendezvényünket is.
3: A látogatók bármikor csatlakozhatnak, és addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években tört

0: sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képvilágításával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek, de fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződíj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a műcsarnokban Hemző és a Hemződíjasok.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban, a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. Na, a társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsavégi Parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. rendezőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrien Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
2: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és

0: hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszont a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten. Nem lehet drágább az idei tűzifa a tavainál. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki. Egyik hónapban kisebb emelkedés, a következő pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% fölötti éves emelkedést mértek. A bérlők számára is kedvezőbb lehet az ősz. A nyári albérleti roham lecsengésével ugyanis a havi bérleti díjak akár 10.000 forinttal is mérséklődhetnek. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-ig kell meghozni. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baros téren, a Blahalújza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Örsvezér téren, a Kőbánya-Kispest vasútállomásnál és a Szél-Kálmán téren van már térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten. A városban az elmúlt években több természetalapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáról létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. Ilyen kert működik többek között a Sosztakovics és a Gerlice utcában is. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nyilvánosságra hozták a kormány átfogó gyermekvédelmi jelentését. 6. alkalommal rendezték meg a Pécs Pride felvonulást. Folyamatosan zajlanak a karbantartási munkák a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány közzétette a gyermekvédelmi rendszerről szóló több mint 200 oldalas jelentését, amely egy 12 vármegyében és 19 intézményben végzett komplex országos felmérés eredményeit összegzi. A dokumentum szerint a Magyarországon élő 1,6 millió gyermekből mintegy 130 ezer veszélyeztetett, az állami gondoskodásban nevelkedők száma pedig eléri a 23 ezret. A jelentés megállapítja, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszer 2026-ra a strukturális összeomlás hatására sodródott, amit jelenleg csak a szakemberek személyes elkötelezettsége és többletmunkája akadályoz meg. Az összegzés rávilágít arra is, hogy az állam 2010 után fokozatosan kivonult a szektorból, és úgy szervezi ki a feladatokat az egyházaknak, hogy eközben nem követel meg szakmai transzparenciát és minőségbiztosítási feltételeket. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megyeszékhelyen. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendőrség által biztosított meneten több százan vettek részt, a szervezők korábban a rendezvény közösségi oldalán hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei miatt különösen fontosnak tartják a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást. A Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon intenzív pályakarbantartási munkák zajlanak, hogy csökkentsék a késéseket és növeljék a közlekedés biztonságát. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója közölte, hogy naponta közel 50 ezer utas veszi igénybe a 100 aljelzésű Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Az elmúlt évtizedek során a pályaállapota több szakaszon leromlott, ami sebességkorlátozások bevezetését tette szükségessé, ez pedig gyakran okozott több perces késéseket. A probléma kezelése érdekében idén nyáron és ősszel koncentrált több ütemből álló karbantartási folyamat vette kezdetét. Az elmúlt hónapokban már több helyszínen is jelentős előrelépés történt. Abonyban ágyazatcsere, síncsere és pályaszabályozás zajlott, Kőbánya-Kispesten vágányátépítés és váltócsere történt, míg a Kőbánya-Kispest-Pest-Szentlőrinc szakaszon további síncseréket hajtottak végre. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közmű kiváltási munkák a Hamzsabégi parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési elektromos és csapadékvíz elvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok része több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap, a hétvégi napokat is érintő október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, záporeső főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi-északnyugati szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának a mai nap folyamán. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gámózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. Budaörsön lezárták a Kossuth Lajos utcát, a Főtér és a Magtár utca között rendezvény miatt. Éjszaka a 922-i autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Budaörsi posta és a Budaörsi Petőfi Sándor utca megállót a Zsámbék felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába tereli gázvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Továbbá hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között látották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en, a stúdióban Csák Attila, és érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Hevesi Tamás, szólj rám hangosan, énekelek, ezt a már is jó reggelt.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és Amfifesttel várnak mindenkit a Kolosi téren, ezen a hétvégén. Az Amfifest keretében a római kori hagyományokat idéző programok várják a látogatókat a Kolosi téren, tehát ezen a hétvégén. Fegyver és mesterség bemutatók, kézműves foglalkozások és színházi előadások is szerepelnek a programban, úgyhogy az érdeklődők betekintést nyerhetnek a római kori életformába, mindezt a Kolosi téren ezen a hétvégén, tehát amelyhez jó szórakozást kívánok és jó kikapcsolódást. A Sláger FM-en pedig a vasárnapi ébredés mellé érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Van már is Manuel közös az Íget a nap. Ez szamár is most nálunk. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Így szeptember 13-án is együtt rádiózhatunk, bízom benne, hogy mindenkinek jól indul a vasárnap reggele. Mi lesz a mai program, erre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem 06 30 30 95 8-as. Már is ejtünk egy pár szót az időjárásról, valamint szétnézünk az utakon is, utána pedig hozom a Si 54 slágerét, adass el, mindjárt ez szól az ébredés mellét a sláger hétvégében. Jó reggelt! A mai nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, majd délután északnyugat felől vastag a felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Most nagyjából 6 és 13 fokot mérhetünk, majd napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták. A 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között, mert itt csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták szintén a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Útszőketre készüljenek a 10. kerületben, a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. Szintén a 10. kerületben, a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert itt gázvezetéket javítanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készüljenek, mert itt új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort, a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágere

reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, ébredezzünk együtt. Én pedig hozom az órazárásaként Takács Nikola slágerét, a zene kísér majd az úton szól, tehát nálunk én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takar.
2: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula az Aranyos Völgyben. Mozgalmas ősz vár a Lackó Dezső Múzeumra. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter, aki a rendezvényen az elmúlt hónapok kritikáira és

0: A kormányzás előtt álló feladatokra is reagált. A Tiszapárt miniszterelnöke a Facebook kormányzás bírálatára azt mondta, szerinte fontos a közvetlen tájékoztatás, de nem kell minden videóját megnézni. A legnagyobb figyelem az elszámoltatás kérdését kísérte, ezzel kapcsolatban türelmet kért és hangsúlyozta, jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet helyreállítani. Szerinte az Út a börtönbe program már zajlik, a hatósági munka pedig az új legfőbb ügyész szeptember végi hivatalba lépése után gyorsulhat fel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével 1300 milliárd forintnyi vagyon került vissza az államhoz. A rendezvényen szóba került a Tisza-szigetek jövője is. A megyei koordinátori és országos elnöki tisztségekre mintegy 1000-en jelentkeztek. Magyar Péter végül türelmet és bizalmat kért a választóktól, mondván a párt 240 oldalas programjának megvalósítása időt vesz igénybe, de céljuk egy működő és mindenki számára élhető Magyarország felépítése. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula polgármester, így várhatóan nem épülnek lakóházak a veszprémi Aranyosvölgyben. A polgármester szerint az idei rendkívül forró és csapadékszegény nyár is azt mutatta, hogy a városnak a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani a zöld területek megőrzésére és fenntarthatóságára. Az Aranyosvölgy beépítését két beruházó tervezte, társasházak és családi házak épültek volna a területen. A fejlesztést korábban a város képviselőtestülete támogatta. Az elmúlt hónapokban azonban a környéken élők több fórumon is tiltakoztak, elsősorban a terület zöld jellegét és a vízbázist féltve. Porga Gyula júniusban azt ígérte, hogy a nyári szünet után ismét foglalkoznak az üggyel, most pedig jelezte, a közgyűlés elé terjeszti a változtatási tilalom bevezetését. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. Három év alatt a veszprémi mindennapok részévé vált a V-Bike közösségi kerékpárrendszer, amely jelenleg 19 állomással és 146 elektromos rásegítésű biciklivel működik. Idén júliusban több mint 6000 szerbéreltek kerékpárt, a nyári időszakban pedig a napi bérlések száma átlagosan meghaladta a 100-at, a legforgalmasabb napokon pedig a 200-at is. A legnépszerűbb útvonal a vasútállomás és a belváros között van, de sokan használják a bicikliket munkába vagy iskolába járáshoz, illetve a Gyárkert és az Utcazene Fesztivál idején is. A Pannon Egyetem kutatása szerint Veszprém területének több mint 75%-áról 10 perces sétával elérhető valamelyik állomás. Sűrű programkínálattal készül az őszre a Veszprémi Lackó Dezső Múzeum, amely idén is csatlakozik a Múzeumok őszi fesztiváljához. A következő hónapokban kiállítások, tárlatvezetések, családi és sportos programok, könyvbemutatók, konferenciák és adventi rendezvények is várják a látogatókat. Szeptember 19-én és 20-án a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva ingyenes épületsétákat és tárlatvezetéseket tartanak. Folytatódik a múzeum sportos programsorozata is, többek között a hátsó füves bringa túrával és a sportos délutánnal. Szeptember végén indul a Múzeumi Szabad Egyetem, amelynek előadásain többek között Szegedi Róza hagyatékáról, valamint a kuláküldözésről és az erőszakos kollektivizmusról is szó lesz. Az 1956-os forradalom évfordulóján újonnan a gyűjteménybe került tárgyegyüttest mutatják be. Emellett több könyvbemutató és konferencia is szerepel a programban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának a mai nap folyamán. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gámózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. Budaörön lezárták a Kossuth-Lajos utcát, a Főtér és a Magtár utca között rendezvény miatt. Éjszaka a 922-i autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Budaörön posta és a Budaörön Petőfi Sándor utca megállót a Zsámbék felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába tereli gázvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Továbbá hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között láthatták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Két óra után tehát perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek a stúdióban. Csák Attila indítunk már is egy újabb órát, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk az ébredés mellé. Taylor Swift és The Fate of Ophelia szól már is elsőként, tartsanak velem ebben az órában is. Jó reggelt.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várnak mindenkit a 8. Garázsvásár Fesztivállal, méghozzá ezen a hétvégén, a 18. kerületben Budapesten. Az esemény Pest-Lőrincen és Pest-Szent Imrén várja tehát a látogatókat. A vásári kavalkád mindkét nap 9 és 17 óra között látogatható, számos árus kínálatából válogathatnak tehát az érdeklődők. Mindez szállt Pest-Szent Lőrincen és Pest-Szent Imrén, melyhez jó kikapcsolást kívánok tehát mindenkinek, és jó nézelődést. A Sláger FM-en pedig érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Billy Ocean slágere szó már is az ébredés mellé. Jó reggelt!

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára 7:30 lesz, majd 8 órától pedig érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk legújabb része Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy nem sokára kezdünk majd. Tartsanak velünk 8-tól is, most pedig szétnézzünk az utakon, illetve előtte ejtsünk egy pár szót a mai nap várható időjárásáról is. A mai nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, majd délután északnyugat felől vastag a felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Most nagyjából 6 és 13 fokot mérhetünk, majd napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták. A 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyi utca és a Hajd utca között melti csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták szintén a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Útszőketre készülnek a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében merti csatornát javítanak. Szintén a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Iház utca után lezárták a buszsávot, mert itt gázvezetéket javítanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűketre készülnek, mert itt új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Reggel 8, ezt nem sokára a Sláger FM-et hallgatják. Jó pihenést, jó hétvégét mindenkinek a stúdióban, Csák Attila. 8-tól pedig érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk legfrissebb ívada és legfrissebb része Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy nem sokára kezdünk. Pár perc és tartsanak velünk akkor is, és most is, hiszen a Guns N' Roses Sláger pedig jön már is az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is. Jó hétvégét, jó ébredezést mindenkinek!

0: A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
2: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
4: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
5: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
3: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

Októbertől áll vissza a régi kezelési rend a Veszprémi Kórház onkológiai osztályán. Új komplex kerékpáros parkot adtak át Balatonfüreden. Veszprém ad otthont a Sumo Európa bajnokságnak. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A Veszprémi Kórház reagált a közösségi médiában terjedő, az onkológiai ellátást érintő vádakra. Egy bejegyzés szerint létszámhiány és túlterheltség miatt veszélybe kerülhetett a betegbiztonság, valamint a többnapos kezelések rendjét is megváltoztatták. A kórház közölte, a kúraszerű onkológiai ellátások szerdára helyezése átmeneti intézkedés volt, amelyet egy munkarendváltozás és egy kolléga nyugdíjba vonulása tett szükségessé. Az intézmény határozottan cáfolta, hogy a nagy betegforgalom miatt fokozott szakmai vagy szerelési kockázat alakult volna ki. Hangsúlyozták, hogy a terápiák előkészítése többszörösen ellenőrzött, dokumentált és visszakövethető folyamat. A korábbi ellátási rend várhatóan október 1-től állhat vissza, amikor új onkológus szakorvos csatlakozik a kórházhoz. A vezetés ugyanakkor belső vizsgálatot rendelt el, amelynek eredményéről később adnak tájékoztatást. Veszprém és a Bakony-Balaton térség is kiemelt szerepet kap az idei Európai Sporthéten. A szeptember 23-a és 30-a között megrendezett programsorozathoz sportegyesületek, iskolák, önkormányzatok és közösségek csatlakozhatnak ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal. Tavaly országosan több mint 380 eseményt rendeztek, amelyekhez csaknem 1600 iskola csatlakozott. A 2026-os év különösen fontos Veszprém számára, hiszen a város és a Bakony-Balaton térsége Európa Sport Régiója címet viseli. A programsorozat egyik kiemelt hazai eseménye a szeptember 26-ai Be Active Night, amelynek a Pannon Egyetem lesz a főszervezője. Az esti rendezvény a sportot elsősorban közösségi élményként és kikapcsolódásként mutatja be. Ijesztő balesetet rögzített egy fedélzeti kamera Veszprém megyében. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság Facebook oldalán közzétett videón egy óriási baleset pillanatai láthatók. Egy nagy sebességgel érkező motoros egyenesen egy személygépkocsi oldalának üt.

0: ütközik. A becsapódás akkora erejű volt, hogy a két kerekű vezetője átrepült az autó felett, majd több méterrel odébb érkezett az aszfaltra. A hatóságok tájékoztatása alapján a megrázó képsorok ellenére a baleset résztvevői csodával határos módon megúszták az életveszélyes sérüléseket. Új komplex kerékpáros parkot adtak át Balatonfüreden, a Forrás Sportparkban. A hazánkban egyedülálló pályarendszer a gyerekeknek, kezdőknek és haladóknak is kínál lehetőséget a kerékpározás gyakorlására és a technikai tudás fejlesztésére. A park része egy 900 méter hosszú terep flow trail, egy kezdőknek és haladóknak kialakított pumpapálya, valamint dirt jump ugratók. A 800 négyzetméteres pumpapálya versenyek rendezésére is alkalmas. A fejlesztés csaknem 60 millió forintból valósult meg, amelyhez az Aktív Magyarország 35,7 millió forinttal járult hozzá. A fennmaradó összeget az önkormányzat biztosította. A pályák a Balatonfüredi SC kerékpáros szakosztályának edzései alatt zárva tartanak, egyébként szabadon használhatók saját felelősségre. Veszprém ad otthont a Sumo Európa-bajnokságnak. Több mint 20 országból mintegy 330 versenyző érkezik szeptember 19-én és 20-án a Veszprém arénába, ahol a magyar válogatott 40 sportolóval, köztük 6 veszprémi versenyzővel vesz részt. A bajnokságot egy egész hétvégés sport és kulturális programsorozat is kiegészíti. A látogatók többek között japán kulturális programokon, sportbemutatókon és tájkódob koncerten vehetnek részt. A rendezvényhez kapcsolódó veszprémi sportzóna fesztiválon a családok és a gyerekek többféle sportágat is kipróbálhatnak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának a mai nap folyamán. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gámózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. Budaörsön lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Főtér és a Magtár utca között rendezvény miatt. Éjszaka a 922-i autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Budaörsi posta és a Budaörsi Petőfi Sándor utca megállót a Zsámbék felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába tereli gázvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Továbbá hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között látották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 8 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Indul már is a kóstolj meg gasztroműsorunk legfrissebb része, érkezik ma után Zsófival és mai vendégével. Úgyhogy tartsanak velünk, Florida és David Guetta közöse, a Club Cat Helluni pedig szól elsőként. Jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk szól Mautner Zsófival is, mai vendégével.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján néz vagy hallgat bennünket, tudják, oda kell kattintani, és akkor nem csak hallgatni tudnak bennünket, hanem látják a kedves vendégemet is, és esetleg az ételt is, amit kóstolunk. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, mégpedig a nyári szünet után friss, ropogós új beszélgetésekkel és epizódokkal. A mai első nyári szünet utáni első vendégem Kalas Györgyi, gasztronómiai újságíró, kulturális antropológus és kommunikációt tanult, utána újságíróként gasztrotémákkal kezdett el foglalkozni, szerintem a legtöbben az utóbbi években talán a Street Kitchen oldaláról ismerhetik, de ma már iskolákban, könyvtárakban előadásokat tart az ételek történetéről, főleg gyerekeknek, de nem csak gyerekeknek, főzős workshopokat tart, és számtalan, vagyis számos, majd megpontosítjuk, hogy mennyi az a számos gasztronómiai témájú gyerekkönyv szerzője, ezek abszolút díjazott könyvek, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy velem, György. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, majd szépen kivesézzük sorra egyesével is a könyveket. Jó. De azt mondd meg nekem, hogy a gyerekeket mennyire érdekli a gasztronómia?
3: Hát szerencsére én úgy tapasztalom, hogy nagyon. Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sok gyerekkel tudok találkozni. Én büszkén mondhatom, hogy most már nagyon sok helyre hívnak előadást tartani az országba. Tehát csak az elmúlt hónapokban jártam Veszprémben, Tapolcán, Szekszárdon, Balassagyarmaton, most megyek majd októberben Szolnokra, Kecskemétre, Szegedre, Székesfehérvárra, szóval tényleg sok pontján járok az országnak, és mindenhol azt látom, hogy nagyon-nagyon érdeklődnek a gyerekek az ételek története, a főzés, a gasztronómia iránt, és nagyon lelkesen fogadják ezeket az előadásokat, amiket tartok nekik, és nagyon jókat tudunk velük beszélgetni, mindig igyekszem olyan előadásokat tartani, amiben őket is be tudom vonni, és ők is tudnak egy kicsit csacsogni a saját ételekkel és étkezéssel kapcsolatos élményeikről, főzéssel kapcsolatos élményeikről, és úgy látom, hogy nagyon-nagyon érdekli őket, és én tartok, ahogy említetted, főzős foglalkozásokat is gyerekeknek, kifejezetten gyerekeknek, illetve szülőgyerekeknek, mert szeretnek együtt jönni a szülők a gyerekekkel, és ott is azt látom, hogy nagyon, nagyon élvezik, hogy ha fel tudnak fedezni egy ilyen kicsit új dolgot, új ételeket, új alapanyagokat, új folyamatot, illetve nekem meg óriási élmény, hogy ebben a erősen online világban egy olyan élményt tudok adni a gyerekeknek, amikor tehát hozzám nem is hozzák a telefonjukat. Tehát odaadják a szülőknek, hogy nem kell, és ott 2-3 órát egyáltalán senki.
2: És ez milyen korosztály?
3: 6 éves kortól lehet hozzám jönni főzni, de például most a nyári táboromban 14-15 éves gyerekek is voltak egész hétre, és nagyon-nagyon élvezték.
2: Szerinted ez mennyiben változott az utóbbi, nem is tudom, mondjuk 5-10 évben? Ugye ennyire intenzíven ezeket a tanfolyamokat, meg főző workshopokat mondjuk az elmúlt 1-2-3-4 évben Igen. kezdted el tartani, de hát előtte is ugye gasztronómiával foglalkoztál, tehát azért látott te is több, majdnem, hogy évtizede, hogy ez hogyan fejlődik. Minek köszönhető az, hogy ma már a gyerekek részéről is ilyen intenzív érdeklődés van?
3: Hát annyira pontosan nem tudom erre a választ, mert egy kicsit én is belenőttem ebbe, azt hiszem, tehát engem eleve nagyon-nagyon érdekelt az a főzés, és mint említetted, kulturális antropológusként végeztem, és nekem már a szakdolgozatom is arról szólt, hogy az étkezés, az ételkészítés milyen hatást gyakorol a kisközösségekre. Én Erdélybe, Gyimesbe kutattam, és ott éltem együtt egy családdal, és minden ételkészítési folyamatban részt vettem velük, és aztán utána én ebből írtam a szakdolgozatomat is, és utána Madridban voltam hosszabban a doktori ösztöndíjjal, és ott is, hát ott volt rám ez végképp ilyen lehengelő hatással, hogy milyen csodálatos, amikor a gasztronómia meg az étkezés ennyire összehozza az embereket, és ilyen nagy szerepet tölt be mondjuk egy közösség, vagy egy társadalom életében. Tehát én mindig ezzel foglalkoztam, és utána megszülettek a gyerekeink, és hát ők már úgymond ebben nőttek bele, és velük fejlődtem én is ebben, azért kezdtem el írni a könyveim a gyerekeknek, hogy egy kicsit meséljek nekik az ételek történetéről, ebbe kicsit az újságírói, meg az antropológiai énemet tudtam ötvözni, meg az én gasztronómiai érdeklődésemet, és akkor így nőtt bennem is a vágy, hogy egyre inkább szeretnék gyerekek felé fordulni és gyerekekkel foglalkozni, és akkor a könyvemhez kapcsolódva elkezdtem ezeket a főzős foglalkozásokat, és hát kezdettől fogva én úgy érzékeltem, hogy erre van igény, és szívesen jönnek a gyerekek. Nyilván én egy úgymond szelektált társaságot kapok, tehát hozzám az jön főzni, meg az jön el az előadásaimra, akiket nem, az jön főzni, akit érdekel ez a téma, viszont az előadásaimra, ugye iskolákba, könyvtárakba járok előadást tartani, ott azért ott jön egy egész osztály, tehát ott nem mondhatnám, hogy csak az a 3-4 gyerek van, akit abból az osztályból érdekel a főzés, de azt látom, hogy 26-28, sokszor 46 gyereket is ugyanúgy meg tud szólítani ez a téma, és nagyon-nagyon lelkesen részt vesznek benne, nagyon tájékozottak a gyerekek, tehát nagyon nyitnak más ételek, más kultúrák felé, mindig ugye beszélgetünk, hogy mi a kedvenc ételük, és nagyon sokan mondják, mondanak nemzetközi ázsiai ételeket, például nagyon sok ételt ismernek, úgyhogy én azt látom, hogy nyilván az, hogy ennyi féle új étel bejött az elmúlt években hozzánk, ez az a gyerekeknek az érdeklődését is megnyitotta, tehát az én gyerekkoromban nyilván még senki nem mondta, hogy a sushi a kedvenc étele, mert ugye nem ettünk sushit, nem ismertük annyira, de most már azért ez egy általános válasz.
2: Na, ha már a sushira rátértünk, akkor bele is vágunk a közepébe, ugye mindig ugyanúgy a műsorban van egy ilyen beugró étel, és az adott séf, vagy gasztroarc, vagy a beszélgető partnerem ugye mindig hoz egy ételt, ami vagy a saját kreálmánya, vagy valamilyen aktuális kattanás, vagy az ő témájához kapcsolódik, a sushit hoztad, és ugye annak kapcsán is merült ez fel, hogy tényleg legalábbis városi budapesti környezetben a gyerekek megőrülnek a sushiért. Tehát ennek mi az oka? Mondd meg nekem, mert az én 14 éves és 10 éves unokaöcsém is mind a ketten sushi mániások, meg hát látom én is a saját környezetemben, tehát ez miért van ez?
3: Igen, ezt én is próbálom megfejteni. Van egy sushi suli nevű foglalkozásom, és tényleg nagyon népszerű, szerencsére rögtön betelik. Én egy kicsit tudom, hogy furcsa a párhuzam, de azt mondanám, hogy talán egy picit olyan étel ez is, mint a pizza. Tehát a másik ilyen nagyon népszerű étel a gyerekek körében a pizza. Én is nagyon-nagyon szeretem a pizzát, szóval nem véletlen, hogy az első könyvemnek is ez lett a címe, hogy Szendvics grófja és a nápolyi pizza, és az első fejezet is a pizzáról szól. Azt gondolom, hogy a pizzának is talán azért lett ilyen népszerű, mert mindenki a saját kedve szerint variálhatja egy gyerek, mondjuk pizza workshop is szokott nálam lenni, és nagyon szeretik, hogy kiélhetik a kreativitásukat, és azt tesznek rá, amit csak szeretnének. És talán a sushi is egy kicsit ilyen. Tehát aki mondjuk nem szereti a halat, az is el tud menni vega irányba, vagy sütünk egy omlettet, vagy azt tesz bele, amit szeretne, és ráadásul kiélhetik a gyerekek a kreativitásukat is benne. Én nagyon szeretem én magam is a sushi is foglalkozást, mert nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni a gyerekekkel.
0: Mindjárt folytatódik majd a kóstoljuk meg gasztro műsorunk, tartsanak velünk, jó reggelt!

0: a közösségi médiának, azért ezt mindannyian látjuk. De például szerintem az, hogy így közelebb hozta a gyerekekhez a főzést, abban például van szerepe szerintem akár a TikToknak, vagy ezeknek a shorts videóknak, hiszen nagyon sok ilyen főzős videót néznek, már a kamaszok, és szeretik is.
1: És meg is ki is próbálják.
0: És akkor utána, ha már adunk nekik egy ilyen alaptudást, hogy ő ne féljen, ne csak nézze, hanem ne féljen oda kimenni a konyhába, és mondjuk tudja, hogy mit hol keressen, vagy hogy álljon neki egy recept elkészítésének, mert ez egy ugyanolyan tanulási folyamat, mint bármi, tehát ne féljen attól, hogy ő ezt meg tudja csinálni, akkor utána már ki fog, nem csak nézi, hanem ha szerencsénk van, akkor ki fog menni a konyhába, és el is fogja készíteni.
1: És mi a tapasztalatod, hogy nyilván itt azért generációs fejlődés van, meg nagyon sokat változott akár az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben, vagy pár évben is, amiatt, ahogy a gyerekek szocializálódnak, de hogy azért mégiscsak sokszor látom azt, hogy hát van ez a TikTok világ, meg a digitális világ, meg egy csomó nemzetközi étel, meg sok minden, amit megkóstolnak, ismernek, de aztán valahogy mégiscsak tudod, ez a virsli pizza, rántott hús, sült krumpli, ketchup-pal vonal, ugye a hétköznapokban azért csak jelen van, és ha már most itt vagyunk iskolakezdés körül, ezzel biztos sok szülő azért megküzd, tehát hogy attól, hogy egyébként rengeteg információ zúdul rá, meg és sok színes dolgot megtanul, szóval hol van az átjárás a kettő között, és mi az, ami mondjuk ebből a virsli pizza vonalból ki tudja őt ragadni, és tényleg arra tudja ösztönözni, hogy megkóstoljon akár nem tudom más ételeket, zöldségeket, egészségesebb dolgokat, nemzetközi konyhákat.
0: Hát szerintem itt nagyon-nagyon fontos az úgynevezett példamutatás, amiről sokan szoktak beszélni, tehát hogy nyilván otthon is azt lássa, hogy a konyha az nem csak arra van, hogy vasárnaponként valahonnan megrendeljük az ételt, és akkor egy dobozból kipakoljuk, hanem az rendszeresen nap mint nap használatban van, és hogy ő is, tehát amit mondtam, hogy ne féljen használni a konyhát. Aztán később, amikor mondjuk egyedül él, vagy külön költözik, akkor ne az legyen, hogy állandóan ételt kell rendelni, hanem magabiztosan legyen a konyhába, és szerintem ebben nyilván nagyon-nagyon fontos a példamutatás, hogy otthon is lássa, illetve talán ebben is fontosak az én foglalkozásaim, tehát nyilván egy sushi receptet bárki meg tud nézni az interneten, de ahogy te is mondtad, az még nem biztos, hogy abból étel lesz. Tehát azért ezt meg kell tanulni, hogy hogyan állok neki dolgoknak, hogyan készítek ki mindent, mondjuk mielőtt elkezdek főzni, hogyan csekkolom az alapanyagokat, hogyan készítek el egy bevásárlás listát. Tehát szerintem ez egy mind olyan alapvető tudás, amit így át lehet a gyerekeknek adni, és nyilván van, akinél nehezebb, tehát nagyon sokat kell próbálkozni. Nálunk is az volt, hogy az egyik lányom nagyon nyitott volt minden újdonságra, a másik kevésbé, de aztán az ember próbálkozik, és akkor
1: amelyik kevésbé, ott akkor ezt a fajta, nem tudom, kulináris ízlésformálást, vagy nyitást, akkor milyen trükkökkel lehet elkezdeni? Hogyha most hallgat bennünket, tudod, valaki kétségbe esett szülő, és azt mondja, jó, hát szuperül hangzik, de hát aztán mégis ott ülünk annál a vacsoránál, és akkor mégis nehéz előállni, nem tudom, egy színes szuperfood salátával, vagy valami mással.
0: Igen, főleg, hogyha két félét kell ugye főzni.
1: Főleg, így van.
0: Azért nálunk is elég hosszú ideig ez ment. Egyszer csak ez átbillen, de azért én úgy tudom, hogy 7 éves kor körül van egy ilyen váltás a gyerekeknél, és utána majd 12-13 éves korban, nálunk azért inkább úgy akkor volt ilyen kiskamasz korban. Kitartóan kell próbálkozni, én csak ezt tudom mondani.
1: És nagyon érdekel, hogy mi a véleményed arról, hogy mennyire más ez Budapesten és a városban, vagy városokban, és vidéken?
0: Én akkora nagy különbséget nem látok. Tehát én nagyon sok helyen járok vidéken, kis településekre is megyek egyébként. Nyilván látok különbséget, tehát mindig kezdünk egy ilyen bevezető beszélgetéssel, de még mindig azt látom, hogy nagyon szeretik a gyerekek a magyaros ételeket.
1: Igen, gyorsan mondom, hogy nehogy valaki félreértse, hogy ezt nem is degradáló módon kérdeztem, hanem hogy egyszerűen vidéken, meg főleg a falvakban, mondjuk egy alföldi faluban azért mégiscsak sokkal fontosabbak a hagyományos ételek, konzervatívabb az ízlés.
0: De ez itt is így van.
1: Igen.
0: Tehát ha elmegyek egy megkérdezem mindig, mert ez engem is érdekel, hogy kinek mi a kedvenc étele, és bárhol vagyok az országban, mindenhol ismerik a sushit, mindig mondja a rámen levest is egyébként.
1: Ez a rámen, igen, a rámen a másik körület.
0: Igen, és nagyon sokan mondják gyerekek, de ugyanilyen az olasz, és ugyanilyen arányban mondják a magyaros ételeket, mindenhol, tehát a húsleves, az minden gyereknek a kedve.

0: Rántott hús valószínűleg,
1: nem? Egyébként azt kevésbé mondják, de mondják ezeket a magyaros tésztaételeket, uh-huh. például turos tészta, uh-huh. strapacska, uh-huh. tehát, hogy Lombolc. Ezzel is kellene valamit kezdenünk, hogy ezt jobban megismerjék, uh-huh. meg megtanulják elkészíteni. Igen, a különféle turógombócokat, szilvás gombócokat nagyon szeretik, de egészen különleges ételeket uh-huh. szoktak mondani, uh-huh. és nagyon sok magyaros ételt szoktak mondani, tehát nagyon szeretik a gyerekek ezt a magyaros vonalat is, és ezt az ázsiai és olasz vonalat is. Tehát azt mondanám, hogy kiegyenlített arányban. Tehát én nem tapasztaltam uh-huh. azt, hogy mondjuk Budapesten többen uh-huh. szeretnék a sushit mondjuk, mint Kecskeméten.
2: Aha. Mindjárt folytatódik majd a kóstoljuk, meg gasztroműsorunk, tartsanak velünk, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A mai nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, majd délután északnyugat felé olvastak a felhők érkezhetnek, amelyekben elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Most nagyjából 6 és 13 fokot mérhetünk majd napközben, 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták. A 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyő utca és a Hajdú utca között merti csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták szintén a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. Útszőketre készüljenek a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Mélytó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. Szintén a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert itt gázvezetéket javítanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készüljenek, mert itt új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között látották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok, a Halott Pénzből.
4: Hazugságban éltem.
3: Sláger FM.
4: Hazugságban éltem.
0: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Kóstolj meg Gasztró műsorunk szól Mautner Zsófival is, mai vendégével.
1: Beszéljünk a könyvekről, azt feltétlenül szeretném, hogyha bemutatnánk a hallgatóknak, és várjál, ugye én ismerem, mert az én unokaöcsém ugye nagy rajongói ezeknek a könyveknek, úgyhogy kívülről belülről ismerem mindegyiket. Haladjunk sorjában, ugye a Sandwich grófja és a Nápolyi pizza, az volt az első, igaz? És az akkor tényleg az első debütáló kötet. Hogyan választottad ki, hogy mi kerül be és mi nem? Tehát hogyan lehetséges tartani, mondom a hallgatóknak, hogy ez hány oldalas, azt mondja, hogy ez egy körülbelül mondjuk 185 oldalas, igen. Ugye, hogy mi az, ami bekerül, és mi az, ami nem. Mi a szűrőd? Hát mondom, párat mondok, mik vannak ebben. Ugye mindig étel történetről beszélünk, de ki van egészítve kis színesekkel, receptekkel, hozzá kapcsolódó, nem tudom, eszköz. Most pont a vajas kenyérnél nyitottam ki, hogy a kovászról van, mint a műzli, csoki gyártás, kakaó, palacsinta, pattogatott kukorica, paprikás krumpli, hot dog, szóval mindenféle. Na, hogy akkor mi a szűrő, hogy mi kerül be?
2: Hát ugye az előbb beszélgettünk erről, hogy a kisebbik lányom nem volt mindig nyitott ezekre az újdonságokra, és én igazából neki is szerettem volna egy olyan könyvet. Én is szembesültem ezzel a problémával, hogy hát mi aztán itt tényleg mindent megeszünk, és gasztronómiával foglalkozom, és ezek szerint ez nem megy ilyen könnyen át mindig, és igazából neki is szerettem volna egy kicsit megmutatni, illetve a szülőtársaimnak is szerintem, hogy nem kell elkeseredni, mert az én gyerekem is sokszor csak pizzát eszik, meg sült krumplit eszik, meg rántott húst eszik, meg bolonyait eszik. Tehát ezzel nem tudunk mit csinálni, egy dolgot tudunk csinálni, hogy akkor ezeket az ételeket jól elkészítjük. Uh-huh. Tehát én abban nem hiszek, hogy akkor de mindenképpen kóstold meg, meg mi is ezt eszük, nem főzök többfélét, én évekig többfélét főztem, főleg mivel az egyik lányom nem is eszik húst, soha nem is evett húst, úgyhogy tehát a bolonyaiból is azért a húst azt így kirakta a tányér szélére. Úgyhogy egy kicsit azt akartam megmutatni, hogy igen, és mi van akkor, ha a gyerekek ezeket eszik? Semmi, tehát egyetlen dolgot tudunk csinálni, hogy ezeket nagyon jó minőségben elkészítsük, lehetőleg együtt, otthon, és akkor felkeltsük az érdeklődését az ételek és az étkezés és egyéb kultúrák iránt, és akkor nagyon sokat tudunk beszélgetni, vagy rögtön más, ha mondjuk lehet, hogy csak sült krumplit eszik, de azt is el tudjuk készíteni együtt, egy hotdogot is el tudunk készíteni együtt, egy pizzát is el tudunk készíteni együtt. Tehát összességében tulajdonképpen az én gyerekeimnek a kedvenc ételeit szedtem össze, aha, és nem próbáltam mást mutatni, mint ami van, tehát nem próbáltam azt mutatni, hogy az én gyerekem csak szuper egészséges szuperfoodokat eszik, mert az én gyerekeim is szeretik ezeket az ételeket, én is szeretem ezeket az ételeket, nem mindegyiket, de azért én is a többségét nagyon szeretem, és akkor ezeknek így a történetét szerettem volna úgy bemutatni, hogy minél több történelmet meg földrajzot csempészek egy kicsit bele, tehát hogy tanuljanak is belőle. Így született meg ez a könyv, és nagyon örülök, hogy
1: végül is sikerele. Igazán, ez is most már utolsó, hát ha majd újra nyomjátok, hogyha itt újra rácuppannak majd akár
2: hát
1: a beszélgetés után.
2: A második igen, hát ha.
1: Igen. Szóval Sandwich grófja és a Nápolyi pizza. Ez volt az első, utána jött a desszertes, igaz? A Pavlova kisasszony és a dobos torta.
2: Igen, sok levelet kaptam a szendvics után, hogy milyen jó ez a könyv, de miért nincsenek benne sütemények. És hát ezzel én is azért egy kicsit óvatos voltam, mert hiába, hogy nekem nem a fő profilom az egészséges étkezés, azért én is azt gondolom, hogy nem egészséges sok cukrot meg cukros ételt enni, tehát hogy próbáltam ebben egy kicsit nagyon visszafogott lenni, plusz én nem is nagyon szeretem a cukrot, tehát nálunk ritkán van édesség egyébként otthon, de úgy tűnt, hogy a gyerekek szeretnének egy ilyen könyvet, és akkor elkezdtem én is egyre jobban beleásni magam ebbe a témába, és ezt is úgy próbáltam megírni, hogy minél több érdekességet összeszedjek az adott süteményekről, illetve magának a cukornak, meg a méznek a történetéről. És végül talán a kedvenc könyvem lett ez a végén, és az előadásomban is nagyon sokat beemeltem ebből. Nagyon szeretik a gyerekek azt a részt, amikor az ókori Egyiptomról mesélek nekik, és hogy már a fáraók is mennyire szerették a mézet, és hogy már Tutankhamon fáraó sírjában is találtak mézet a régészek, és meg is kóstolták, és hogy milyen mézes süteményeket sütöttek. Tehát ezzel is nagyon sok történelmi ismeretet át tudok nekik adni az ókorral kapcsolatban, meg Egyiptommal kapcsolatban, ami nekem is egy ilyen szerelem téma, és közben ugye mesélek nekik a méz történetéről, utána a cukor történetéről, amiről szintén azt veszem észre, hogy viszonylag kevesbé tudják, hogy mondjuk hogyan készül a cukor, vagy hogy mióta eszünk egyáltalán cukrot, vagy hogy a csoki az, vagy a kakaó az önmagától nem is édes, hogy milyen íze van valójában a kakaónak, akkor itt is ugye arról beszélgetünk, hogy került egyáltalán Európába a kakaó, aztán hogy került Amerikába a cukornát, tehát hogy milyen érdekes dolgoknak kellett itt zajlani ahhoz, hogy mondjuk egy csokoládé aztán megszülethessen. Úgyhogy ehhez a könyvhöz sokat kutattam, ez egy kicsit talán egy ilyen részletesebb, elemzősebb könyv lett, és akkor utána összeszedtem, igyekeztem sok olyan süteményt összeszedni, amit a gyerekek szeretnek, meg divatos is, mit tudom én például a makaron, meg olyan magyar süteményeket is, mint a dobostorta, amik a mi hagyományaink, de talán nem ismerjük a történetüket.
1: Légy szíves, azért meséljünk az illusztrációkról is, mert ugye mind a négy kötetnek nagyon-nagyon fontos része az illusztráció, csak most pont kinyitottam ugye a Pablóba kis, azt mondja, hogy ez elképesztően gyönyörűek a rajzok, és nagyon sokat hozzátesz, hogy azért nagyon. Róla emlékezzünk meg.
2: Ma említettem épp, hogy sokat kutatómunkát végeztem ezekhez a könyvekhez, és hozzá kell tennem, hogy Ildi is, Horváth Ildi az összes kötetemnek az illusztrátora, és azért tudunk nagyon jól együtt dolgozni, és azért vagyok nagyon hálás, hogy ő illusztrálta a könyveimet, mert ő is. Tehát, hogy őt is érdekelte ez a téma, úgyhogy mindig, amiről írtam, ő is beleásta magát, és akkor elkezdett utána kutatni, és nagyon sok energiát beletett abba, hogy ezek tényleg abszolút autentikus rajzok, meg ábrázolásmód legyen. Mindent ilyen nagyon részletesen. Ha valamit nem tud, akkor erről így beszéltünk. Gyönyörűek a rajzok szerintem, tehát egy külön posztert is tényleg, megér. Hát,
1: és nagy, tehát egész oldalas, ugye majd látják a hallgatók is, hogy nagy színes, tehát nem csak ilyen pici illusztráció, hanem gyönyörű,
2: és azért
1: része.
2: Is örülök ezeknek, mert maguk a könyvek szerintem talán kicsit idősebbeknek valók, tehát 6 plusz vagy 7 plusz, de mivel ennyire gyönyörűek a rajzok, már az óvodás korosztályt is meg lehet vele fogni.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstolj meg a gasztro műsorunk, tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Kóstolj meg Gasztro műsorunk szól Mautner Zsófival is, mai vendégével.
1: Ha már itt ugye utazásokról, más kultúrákról, digitális környezetről, itt van előttünk a TikTokon is, meg a városban is, meg a városokban is, ugye tényleg az egész világ, és a gyerekek sushin, meg ramenen, meg pizzán, meg mindenféle nőnek fel. Szerinted ennek a generációnak, jó, ez most már lehet, hogy majd kettő generáció, de mondjuk, hogy a mostani gyerekek, amit mondjuk azt, hogy a, mit tudom én, 5-től 20 éves kori kb. Tehát ennek a generációnak szerinted a hagyományos magyar konyha mit fog jelenteni? Tehát nekik már egész másfajta érzelmi kapcsolódásuk van, pont azért, mert ő lehet, hogyha megkérdezik, hogy mi a kedvenc étele, akkor a sushit meg a ráment fogja mondani, meg a szülőkkel, hogyha nem tudom, szülinapi ünneplés van, akkor az az ünneplés, hogy ilyen helyekre mennek, meg többször eszik mondjuk főlevest, mint ahányszor húslevest teszik. Tehát szerinted nekik mit fog jelenteni, vagy mit jelent a magyar konyha, és azért azok az érzelmi ételek, amik nekünk még ugye egy fontos referenciapont, a saját kulináris identitásunk szempontjából, az nekik mi lesz?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt erre most én sem tudok válaszolni, mert nálunk is ugye a vasárnapi menü az nagymamámnál mindig húsleves volt, és rántott csirket. Szilva befőttel, mert a nagypapámnak szilvása volt, és az összes szilvát mindig meg kellett enni, szóval minden formában készítették a szilvát. Nálunk mindig az volt, nálunk a vasárnapi ebéd már sokszor, ahogy te is mondtad, hogy menjünk el akkor a kedvenc kínainkba, és akkor nagyon szeretjük ezeket a baókat,
1: ezeket tésztabatyukat, meg dumplingokat,
2: töltött gombócokat, igen, ott kint a kínai negyedben van egy hely, ahol csak ezt készítik, és például az én gyerekeimnek is ez a kedvence, én is nagyon szeretem. Ettől függetlenül ugyanazt látom, amit az előadásokon is, hogy ugyanúgy megvan nekik a magyar kaja, és lehet, hogy hamarabb eszükbe jut a sushi, vagy a kínai étel, de az is eszükbe jut egy idő után, hogy fú, már rég ettünk rántott húst, vagy nekem szokta mondani a kisebbik lányom, hogy anya, már olyan rég főztél húslevest. Tehát szerintem...
1: Szóval nem kell félnünk attól, hogy ezek eltűnnek, és ők már nem tudnak kapcsolódni ezekhez a fogalmakhoz.
2: Az tény, hogy az talán eltűnőben van, hogy minden vasárnap húslevest kell enni. Talán a leves is egy kicsit eltűnőben van. Ezt lehet, hogy
1: sajnos,
2: te jobban látod.
1: Igen.
2: Tehát az, hogy leves főétel, az szerintem kezd úgy kiveszni. De maga a magyaros ételek szerintem nem tűnnek el. Nyilván kell nekünk is ezen dolgozni, tehát újra kell értelmeznünk egy csomó magyar, de mondjuk egy rakott krumpliért szerintem megőrülnek a gyerekek is, a felnőttek is, tehát én nem hiszem, hogy egy rakott krumpli ki tud menni a divatból. Nyilván nagy kár, hogy sokkal macerásabb elkészíteni, mint egy olasz tésztát. Tehát, hogy így nekem is kell venni egy nagy levegőt, hogy jó, akkor nekiállok rakodrumbit készíteni, de inkább ez a probléma talán, hogy kicsit időigényesebbek, vagy mondjuk csirkecombot rántani, egy kicsit időigényesebb,
1: mint egy, nem tudom, zacskos ráment felönteni, hogy a forró vízben akár. És most, hogy úgyis pont tényleg iskolakezdésben vagyunk, mindenki megy a uzsonnás doboz, menza, stb. Nagy aknák, veszélyterepek mindenhol a szülőknek, hogy akkor nyáron itt a gyerek kibontakozott és főzött, meg workshopjaidra járt, meg elolvasott mindent, és akkor zsúgy újra megy be a hétköznapokba. Szerinted, hogyha egy szülő pár apróságot tud tenni ebben az időszakban azért, hogy a gyerekének mégiscsak a kulináris, mondjuk, hogy akkor tudatát vagy ízlését egy kicsit formálja apróságokkal, akkor ebben a iskolakezdési időszakban mi lehet az a pár dolog, amire érdemes odafigyelni?
2: Hát szerintem maga az uzsonna, az azért az egy nagyon, nálam is van uzsi doboz workshop, és akkor arra mindig olyan recepteket válogatok, amik aztán tényleg egyszerűen el tudnak otthon készíteni a gyerekek, és nagyon nagy sikerélmény, hogy mondjuk, tehát hétvégén szerintem érdemes erre időt szállni, tudom, hogy nehéz, de hogy mondjuk együtt készítsünk el vasárnap valami olyan dolgot, amit másnap el tud vinni az uzsonnás dobozába.
1: És akkor te ott mit mondjál pár példát, hogy nálad mi az, amit a gyerek szívesen is elkészítés, finom, egészséges.
2: Hát például nálam szeretik a nagyon nagy sikere van mindig, amikor ilyen muffin sütőkbe sütünk tojásmuffin, igen, és akkor abban az is olyan, hogy mindenki a maga kedvére formálhatja. Tehát aki akar paprikát vág bele, aki akar sonkát vág bele, teszünk bele sajtót, tehát ezt nagyon szeretik. Sikere van az ilyen kis energiagolyóknak, amikhez még főzni se kell. Műzli szeretet is lehet házilag otthon csinálni, azt is szoktunk. A sajtos rúd, az óriási sláger, és abból egyszerre többet is meg lehet sütni. és szerintem az egy nagyon jó, most nem azt mondom, hogy a legegészségesebb étel, uh-huh. de mégiscsak egy saját készítésű finomság tud lenni, ugyanígy a sajtos perecet, ilyeneket szoktunk készíteni, és ezeket uh-huh. amúgy nagyon szeretik. Plusz a másik, hogy ha van rá lehetőségünk, akkor vonjuk be a gyereket szerintem a főzésbe, és már egészen kicsi kortól be lehet, tehát már egy 2 évest is be lehet vonni a főzésbe, először inkább a sütésbe, de aztán főzésbe is. Tehát lássa azt, hogy a konyha az egy élő valami,
1: mert
2: az
1: egy jó dolog, dolgozunk. Hogy jó dolog.
2: Igen, mert egy kicsit nyilván fárasztó is, tehát hazugság azt mondani, hogy mindenki szeret főzés után kipakolni a mosogatógépet, megbepakolni, meg letörölni 50 egyszer a pultot, tehát nyilván ez nem azt mondom, hogy a főzés csupa öröm, de óriási, nagyon nagy örömet tud adni, és egy óriási közösségi élményt összehozza a családot, tehát ami pedig nagyon fontos, és én ezt mindig elmondom, hogy szálljunk arra időt, hogy együtt vacsorázunk. Nagyon-nagyon nehéz, de nagyon sokat hozzátesz a rohanó hétköznapokhoz, és nagyon nehéz egyeztetni, hogy az egyik gyerek ekkor ér haza az edzésről, a másik gyerek akkor ér haza, de ha hetente 3-szor meg tudjuk oldani, hogy leüljön együtt enni a család, akármi az, tényleg, ha egy pesztós tészta, akkor egy pesztós tészta, de hogy együtt vacsorázunk, főleg kamasz gyerekekkel, már az a negyed óra lesz az, amikor szoba állnak velünk az asztalnál, tehát én ezt mindig hangsúlyozom, hogy ezt nem érdemes elengedni, vagy ehhez szerintem érdemes ragaszkodni még a legborúsabb novemberi estéken is, mert ez nagyon sokat hozzátesz.
1: Ez szuper zárszó. Azt hiszem, mielőtt elbúcsúzunk a hallgatóktól és a nézőktől, azért praktikumokkal zárjunk, tehát mik lesznek az ősz folyamán, milyen workshopokat tartasz, és hol lehet jelentkezni, mert biztos vagyok benne, hogy most sokan kedvet kaptak.
2: Igen, most lesz uzsidoboz workshop, lesz szeptemberben lesz sushi workshop, lesz takó, októberben lesz olasz, uh-huh. azt is szeretik, olasz menü workshop, akkor kis pizzát sütünk, tiramisut készítünk, lesz halloweeni workshop, az minden évben van, azt nagyon szeretik, uh-huh. és akkor november-decemberben lesznek szülő-gyerek workshopok, szokott lenni brunch workshop, szoktunk babkát készíteni, uh-huh. szaloncukor workshop, uh-huh. hogy közeledik a karácsony, de nagyon szeretem, hogy most már saját igények is befutnak, uh-huh. tehát aki már volt nálam, az például most írt nekem nemrég valaki, hogy hát ő kóstolta, Dániába volt, és kóstolták ezt a fahéjas bulárt, uh-huh. és hogy csináljak már egy ilyen workshopot, uh-huh. és akkor ő szeretne.
1: Akkor már rendelnek témákat.
2: Igen, tehát hogy rendelnek érdeklődést, úgyhogy a Facebook oldalamon lehet nézni, a Kalas György oldalon, illetve a kalasgyorgyi.hu oldalon, uh-huh. a weboldalon is lehet.
1: Ott fent van minden időpont és jelentkezési
2: igen,
1: lehetőség.
2: És akkor ott tudnak, akár szuper. Üzenetben, akár e-mailben lehet jelentkezni.
1: Szuper, nagyon jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagy szeretettel ajánljuk akkor mindenkinek a köteteket, tehát Kalas Györgyire rákeresnek, akkor interneten, Facebookot, minden honlapot kidob a rendszer, és akkor ott lehet tájékozódni a programokról, meg a főzős workshopokról is, a könyveket tényleg szeretettel ajánlom, van belőle minimum 4 darab, de egyébként végül is van több, de ebből 4. a sorozatból igen. van 4, és tényleg szuperek, mindegyik gyönyörűek és nagyon érdekesek, úgyhogy itt az őszi időszakban majd lehet ezeket lapozgatni és olvasni a gyerekekkel, úgyhogy mindenkinek jó évkezdést, mármint hogy iskola évkezdést kívánunk így néhány hetes fáziskéséssel is, és hát kóstoljanak sokat a gyerekekkel, meg főzzünk a gyerekekkel, és vacsorázunk legalább hetente 3-szor velük, igaz?
2: Igen.
1: Na jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál, önöknek köszönöm a figyelmet, és várom önöket jövő héten is.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztronómia műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján vagy az alkalmazásunkban. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!
3: Sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
8: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula az Aranyos Völgyben. Mozgalmas ősz vár a Lackó Dezső Múzeumra. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter, aki a rendezvényen az elmúlt hónapok kritikáira és a kormányzás előtt álló feladatokra is reagált. A Tiszapárt miniszterelnöke a Facebook kormányzás bírálatára azt mondta, szerinte fontos a közvetlen tájékoztatás, de nem kell minden videóját megnézni. A legnagyobb figyelem az elszámoltatás kérdését kísérte, ezzel kapcsolatban türelmet kért és hangsúlyozta, jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet helyreállítani. Szerinte az Út a börtönbe program már zajlik, a hatósági munka pedig az új legfőbb ügyész szeptember végi hivatalba lépése után gyorsulhat fel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével 1300 milliárd forintnyi vagyon került vissza az államhoz. A rendezvényen szóba került a Tisza-szigetek jövője is. A megyei koordinátor

0: És országos elnöki tisztségekre mintegy 1000-en jelentkeztek. Magyar Péter végül türelmet és bizalmat kért a választóktól, mondván a párt 240 oldalas programjának megvalósítása időt vesz igénybe, de céljuk egy működő és mindenki számára élhető Magyarország felépítése. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula polgármester, így várhatóan nem épülnek lakóházak a veszprémi Aranyosvölgyben. A polgármester szerint az idei rendkívül forró és csapadékszegény nyár is azt mutatta, hogy a városnak a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani a zöld területek megőrzésére és fenntarthatóságára. Az Aranyosvölgy beépítését két beruházó tervezte, társasházak és családi házak épültek volna a területen. A fejlesztést korábban a város képviselőtestülete támogatta. Az elmúlt hónapokban azonban a környéken élők több fórumon is tiltakoztak, elsősorban a terület zöld jellegét és a vízbázist féltve. Porga Gyula júniusban azt ígérte, hogy a nyári szünet után ismét foglalkoznak az üggyel, most pedig jelezte, a közgyűlés elé terjeszti a változtatási tilalom bevezetését. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. 3 év alatt a veszprémi mindennapok részévé vált a V-Bike közösségi kerékpárrendszer, amely jelenleg 19 állomással és 146 elektromos rásegítésű biciklivel működik. Idén júliusban több mint 6000 szerbéreltek kerékpárt, a nyári időszakban pedig a napi bérlések száma átlagosan meghaladta a 100-at, a legforgalmasabb napokon pedig a 200-at is. A legnépszerűbb útvonal a vasútállomás és a belváros között van, de sokan használják a bicikliket munkába vagy iskolába járáshoz, illetve a Gyárkert és az Utcazene Fesztivál idején is. A Pannon Egyetem kutatása szerint Veszprém területének több mint 75%-áról 10 perces sétával elérhető valamelyik állomás. Sűrű programkínálattal készül az őszre a Veszprémi Lackó Dezső Múzeum, amely idén is csatlakozik a Múzeumok őszi fesztiváljához. A következő hónapokban kiállítások, tárlatvezetések, családi és sportos programok, könyvbemutatók, konferenciák és adventi rendezvények is várják a látogatókat. Szeptember 19-én és 20-án a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva ingyenes épületsétákat és tárlatvezetéseket tartanak. Folytatódik a múzeum sportos programsorozata is, többek között a hátsó füves bringa túrával és a sportos délutánnal. Szeptember végén indul a Múzeumi Szabad Egyetem, amelynek előadásain többek között Szegedi Róza hagyatékáról, valamint a kuláküldözésről és az erőszakos kollektivizmusról is szó lesz. Az 1956-os forradalom évfordulóján újonnan a gyűjteménybe került tárgyegyüttest mutatják be. Emellett több könyvbemutató és konferencia is szerepel a programban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának a mai nap folyamán. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gámózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent és Iván tér megállót a Fővám tér felé. Budaörön lezárták a Kossuth-Lajos utcát a főtér és a Magtár utca között rendezvény miatt. Éjszaka a 922-i autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Budaörön posta és a Budaörön Petőfi Sándor utca megállót a Zsámbék felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába tereli gázvezetékjavítása miatt. Távhővezetékjavítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Továbbá hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között láthatták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáki Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtt mellé. Itt van elsőként Martin Börs slágere, Szalmas nálunk a Belong Together. Tartsanak velem, jó reggel!

0: A Sláger FM-et hallgatják, jó hétig itt, jó pihenést mindenkinek, és várnak mindenkit a Klauzátéri Vásárcsarnokban a Vintage Fashion Market 2026-os rendezvényel. A rendezvény célja, hogy a fenntartható öltözködést népszerűsítsék, a vásáron klasszikus, modern és bohém stílusú ruhák, táskák, cipők várják a látogatókat. Emellett a résztvevők adományozhatják még a használható ruhaneműiket rászoruló családoknak is a belépés ingyenes. Mindez a Klauzátéri Vásárcsarnokban, tehát
1: a mai nap folyamán jó kikapcsolódás, jó nézelődés mindenkinek, a Sláger FM-en pedig egy biztos. Érkeznek a délelőtt, illetve a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Billie Eilish és a Birds of a Feather pedig már is folytatja most nálunk az órát.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Jó hétvégét és jó pihenést kívánok! Mindenkinek a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd 9:30-kor szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak, én nem jelezzék, és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630-30-30-95-8-as, mindjárt pedig hozom a Shakira és Bonaboy közösét, egy vadiú sláger pár perc múlva itt a slágeren. A mai nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, majd délután északnyugat felé olvastak a felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Most nagyjából 6 és 13 fokot mérhetünk majd napközben, 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának a mai nap folyamán. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent és Iván tér megállót a Fővám tér felé. Budaörsön lezárták a Kossuth Lajos utcát a Főtér és a Magtár utca között rendezvény miatt. Éjszaka a 922-i autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Budaörsön posta és a Budaörsön Petőfi Sándor utca megállót a Zsámbék felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába tereli gázvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Továbbá hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják, a stúdióban Csák Attila, nem sokára délelőtt 10 óra lesz, majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, számítok akkor is majd a kitüntető figyelmükre. Most pedig hozom az úr az RS-ként Daft Punk slágerét, ez most nálunk a Get Lucky.

0: és szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
1: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
5: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
7: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
5: A reklám után.

Októbertől áll vissza a régi kezelési rend a Veszprémi Kórház onkológiai osztályán. Új komplex kerékpáros parkot adtak át Balatonfüreden. Veszprém ad otthont a Sumo Európa bajnokságnak. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A Veszprémi Kórház reagált a közösségi médiában terjedő, az onkológiai ellátást érintő vádakra. Egy bejegyzés szerint létszámhiány és túlterheltség miatt veszélybe kerülhetett a betegbiztonság, valamint a többnapos kezelések rendjét is megváltoztatták. A kórház közölte, a kúraszerű onkológiai ellátások szerdára helyezése átmeneti intézkedés volt, amelyet egy munkarendváltozás és egy kolléga nyugdíjba vonulása tett szükségessé. Az intézmény határozottan cáfolta, hogy a nagy betegforgalom miatt fokozott szakmai vagy szerelési kockázat alakult volna ki. Hangsúlyozták, hogy a terápiák előkészítése többszörösen ellenőrzött, dokumentált és visszakövethető folyamat. A korábbi ellátási rend várhatóan október 1-től állhat vissza, amikor új onkológus szakorvos csatlakozik a kórházhoz. A vezetés ugyanakkor belső vizsgálatot rendelt el, amelynek eredményéről később adnak tájékoztatást. Veszprém és a Bakony-Balaton térség is kiemelt szerepet kap az idei Európai Sporthéten. A szeptember 23-a és 30-a között megrendezett programsorozathoz sportegyesületek, iskolák, önkormányzatok és közösségek csatlakozhatnak ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal. Tavaly országosan több mint 380 eseményt rendeztek, amelyekhez csaknem 1600 iskola csatlakozott. A 2026-os év különösen fontos Veszprém számára, hiszen a város és a Bakony-Balaton térsége Európa Sportrégiója címet viseli. A programsorozat egyik kiemelt hazai eseménye a szeptember 26-ai Be Active Night, amelynek a Pannon Egyetem lesz a főszervezője. Az esti rendezvény a sportot elsősorban közösségi élményként és kikapcsolódásként mutatja be. Ijesztő balesetet rögzített egy fedélzeti kamera Veszprém megyében. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság Facebook oldalán közzétett videón egy óriási baleset pillanatai láthatók. Egy nagy sebességgel érkező motoros egyenesen egy személygépkocsi oldalának ütközik. A becsapódás akkora erejű volt, hogy a két kerekű vezetője átrepült az autó felett, majd több méterrel odébb érkezett az aszfaltra. A hatóságok tájékoztatása alapján a megrázó képsorok ellenére a baleset résztvevői csodával határos módon megúszták az életveszélyt. Sérüléseket. Új komplex kerékpáros parkot adtak át Balatonfüreden.

0: A Forrás Sportparkban. A hazánkban egyedülálló pályarendszer a gyerekeknek, kezdőknek és haladóknak is kínál lehetőséget a kerékpározás gyakorlására és a technikai tudás fejlesztésére. A park része egy 900 méter hosszú terep flow trail, egy kezdőknek és haladóknak kialakított pumpapálya, valamint dirt jump ugratók. A 800 négyzetméteres pumpapálya versenyek rendezésére is alkalmas. A fejlesztés csaknem 60 millió forintból valósult meg, amelyhez az Aktív Magyarország 35,7 millió forinttal járult hozzá. A fennmaradó összeget az önkormányzat biztosította. A pályák a Balatonfüredi SC kerékpáros szakosztályának edzései alatt zárva tartanak, egyébként szabadon használhatók saját felelősségre. Veszprém ad otthont a Sumo Európa-bajnokságnak. Több mint 20 országból mintegy 330 versenyző érkezik szeptember 19-én és 20-án a Veszprém arénába, ahol a magyar válogatott 40 sportolóval, köztük 6 veszprémi versenyzővel vesz részt. A bajnokságot egy egész hétvégés sport és kulturális programsorozat is kiegészíti. A látogatók többek között japán kulturális programokon, sportbemutatókon és tájkódob koncerten vehetnek részt. A rendezvényhez kapcsolódó veszprémi sportzóna fesztiválon a családok és a gyerekek többféle sportágat is kipróbálhatnak.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Lezárták Solymáron a templom teret a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt. A 64-el, valamint a 164-es autóbusz nem közlekedik. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűbben közlekedik Kelenföld vasútállomás, valamint a Puskás-Ferenc stadion között ma 15 órától egészen 18 óráig, majd 20 órától 23 óráig. A kettes villamos a mai napon 15 órától 19 óráig, majd 20 órától 23 óráig szintén sűrűbben jár. Lezárták a 10. kerületben az Albert Irsay utat rendezvény miatt, az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ma 19 óráig, a környéken jelentős torlódásra készülnek a mai nap folyamán. Hétvégén a H6-os sév karbantartás miatt Szigetszentmiklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Szigetszentmiklós gyártelep között. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 10 óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát a stúdióban. Csák Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Méghozzá a hétvégi, illetve a vasárnapi pihenés mellé. Itt már is elsőként Avicii és Hala, legközösebb ez most nálunk a Wake Me Up.

Jóétig itt UPN, és mindenkinek ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. A dinoszauruszokról szól a vasárnap délelőtt a Fővárosi Állat és Növénykert biodómiában, ahol többek között előadást és tematikus vezetést tart majd a Jurassic Park című film egyik dinoszaurusz szakértője. A vasárnapi program előadásaiban a mozifilmekből ismert őskori állatokról tudhatnak meg érdekességeket a közönség. Az előadásban szó lesz többek között arról is, hogy a hollywoodi filmek készítői miként alkották meg ezeknek az őskori állatoknak a hangját. Majd a szakember tematikus vezetést tart a biodomban látható életnagyságú dinók bemutatásával, mindezt a mai napfilmen a biodomban. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. John Farman és a You Are The Voice, ez folytatja már is most nálunk az órát.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan jó hétvégét kívánok mindenkinek, nem sokára 10:30 lesz majd, és lassacskán jó készülődés mindenkinek a vasárnapi ebédhez. Mi lesz a mai menü, mi lesz a programjuk, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben, a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Itt a Slágere, már is szétnézünk az utakon, illetve előtte ejtünk egy pár szót az időjárásról is. 14 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. Eleinte zavartalanabb lesz a napsütés a mai nap folyamán, de napközben már gyakran zavarhatják meg felhők a napos időt. Számottevő csapadék viszont nem várható, a délután majd 23 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Lezárták Solymáron a Templom teret, a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt. A 64-el, valamint a 164-es autóbusz nem közlekedik. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűbben közlekedik Kelenföld vasútállomás, valamint a Puskás-Ferenc stadion között. Ma 15 órától egészen 18 óráig, majd 20 órától 23 óráig. A kettes villamos a mai napon 15 órától 19 óráig, majd 20 órától 23 óráig szintén sűrűbben jár. Lezárták a 10. kerületben az Albert Irsay utat rendezvény miatt, az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ma 19 óráig, a környéken jelentős torlódásra készülnek a mai nap folyamán. Hétvégén a H6-os sév karbantartás miatt Szigetszent Miklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Szigetszent Miklós gyártelep között. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét, szép vasárnapot mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, ha pedig útnak indulnának, jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, várom a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as, ugye a pesti alsórakpart lezárva méghozzá a Margit híd és az Erzsébet híd között, ugye mert a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják jelenleg, úgyhogy itt is. Úgyhogy ha erre felindulnának, akkor keressenek mindenféleképpen másik utat, illetve rendőrt jelentettek a belvárosban, méghozzá a Podmanicki utcában állnak ott a rendélyberőre, úgyhogy csak óvatosan. Itt a Sláger FM-en pedig zárjuk már is az órát Kálai Szandár slágerével, jó most nálunk a briefing, számítok önökre a következő órában is, tartsanak!

0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre a bicskei gyermekotthon igazgatóját, újra kell tárgyalni a svájci motorvonatok karbantartásának feltételeit, ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Balogh Zoltán javasolta állami kitüntetésre a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt igazgatóját, Vásárhelyi Jánost, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. A kormányfő a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatóján bemutatott egy 2016-os dokumentumot, kiemelve: Orbán Viktor akkori miniszterelnök úgy írta alá a felterjesztést, hogy az intézményvezető ellen már több mint 5 éve folyamatosan jelzések, rendőrségi nyomozások és ombudsmani vizsgálatok zajlottak. Az ügyben megszólalt maga Orbán Viktor is köccsén, aki újságírói kérdésekre szűkszavúan csupán annyit reagált, hogy a kitüntetést valaki felterjesztette hozzá, ezért a sajtó keresse a javaslattevőt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárcavezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetése a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség, így a használt járművek megvásárlásáról csak akkor születik döntés, ha az valóban megéri az adófizetőknek. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatok később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. Szeptember 17-én koncertszínházi előadásban elevenedik meg Arany János és Petőfi Sándor legendás barátsága a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Barátomhoz című produkció a két költő levelezésén keresztül enged betekintést kapcsolatukba, amelyben a költészet mellett a magánélet, a politika, a pénz és a közélet kérdései is helyet kaptak. A múzeum állandó kiállításának tereiben Ferenczi György és az első pestirackák, valamint a Tükröz zenekar zenéje a színházi jelenetekkel és a költők verseivel kapcsolódik össze. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi filmklasszikusokkal várja a mozirajongókat.

0: fesztivál különlegessége, hogy a filmtörténet meghatározó alkotásai felújított minőségben nagyvászonon láthatók. A program egyik kiemeltje a Queen 1986-os budapesti koncertfilmjének 4K-ban restaurált változata, amely világpremierként nyitja a fesztivált. A vetítések több budapesti moziban és kulturális helyszínen zajlanak. Ma változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Eleinte főképp a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, majd este északnyugat felől megnövekszik a csapadékhajlam, ekkor főképp az északnyugati megyékben ismét számíthatunk esőre, záporokra. Az északi-északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható, késő este 12-17 fok valószínű.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Lezárták Solymáron a templom teret, a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt, a 64-e, valamint a 164-es autóbusz nem közlekedik. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűbben közlekedik Kelenföld vasútállomás, valamint a Puskás-Ferenc stadion között, ma 15 órától egészen 18 óráig, majd 20 órától 23 óráig. A kettes villamos a mai napon 15 órától 19 óráig, majd 20 órától 23 óráig szintén sűrűbben jár. Lezárták a 10. kerületben az Albert Irsay utat rendezvény miatt, az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ma 19 óráig, a környéken jelentős torlódásra készülnek a mai nap folyamán. Hétvégén a H6-os sév karbantartás miatt Szigetszent Miklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Szigetszent Miklós gyártelep között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Szép délelőttet kívánok mindenkinek, és lassacskán jó készülődést mindenkinek a vasárnapi ebédhez. Érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek ebben az órában, és én Csáki Attila vagyok, tartsanak velem! Sláger!

hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan is várnak mindenkit a mai nap folyamán. A Thai Fesztivállal méghozzá itt a fővárosban. Ingyenesen látogatható, tehát a Thai Fesztivál a fővárosban a rendezvény a Sirály sétányon kerül a megrendezésre. A programban Thai főzőbemutatók, táncbemutatók és különböző kvízeken is részt vehetnek. Thai ételeket és életmód termékeket is kóstolhatnak meg. Mindez tehát a mai nap folyamán a Sirály sétányon kerül megrendezésre. Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a vasárnap délelőtt mellé nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Michael Jackson és a Bad, ez szól már is most.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Benne Skárlasszon és a Release Me szólt itt a Sláger FM-en. Szép vasárnap délelőtt kívánok mindenkinek, és jó készülődést majd a vasárnapi ebédhez. Mi lesz a mai menü? Akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 06 30 30 95 8-as. Nálunk pedig már is Justin Bieber érkezik, aki viszonylag fiatalon lépett be a pop szakmába, már 13 évesen töltöttek fel ugye édesanyjával videókat a különböző videó megosztó portálokra, és hát innen indult az ő karrierje. Egy korábbi nagy sikerű sláger, a Ghost pedig mindjárt szólít a Sláger hétvégében. 14 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. Eleinte zavartalanabb lesz a napsütés a mai nap folyamán, de napközben már gyakran zavarhatják meg felhők a napos időt. Számottevő csapadék viszont nem várható, a délután majd 23 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Lezárták Solymáron a templom teret a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt, a 64-el, valamint a 164-es autóbusz nem közlekedik. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűbben közlekedik Kelenföld vasútállomás, valamint a Puskás-Ferenc stadion között, ma 15 órától egészen 18 óráig, majd 20 órától 23 óráig. A kettes villamos a mai napon 15 órától 19 óráig, majd 20 órától 23 óráig szintén sűrűbben jár. Lezárták a 10. kerületben az Albert Irsay utat rendezvény miatt, az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ma 19 óráig, a környéken jelentős torlódásra készülnek a mai nap folyamán. Hétvégén a H6-os sév karbantartás miatt Szigetszentmiklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Szigetszentmiklós gyártelep között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en minden, amit szeret.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig vasárna dél lesz majd, úgyhogy lassacskán jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, a stúdióban pedig Karakas Balázs veled tölthetik a délután hátralévő részét. Megebédeltél? Hogy vagy, mi újság? Hello!
1: Szervusz Attila, meg vagyok ebédelve, teljes mértékben készen állok a mai feladatokra, én teljes mértékben őszi hangulatban vagyok, én imádok vezetni a pilisi utakon akkor, amikor már úgy kellemesen elsárgultak, tudod, a falevelek, amikor már ilyen igazi aranybarnák, és amikor mész az úton az autóddal, és látod, hogy mindenhol bunnanak a falevelek, olyankor jövök rá, hogy ez az igazi élet.
0: Igen, ez egy gyönyörű, gyönyörű látvány egyébként, főleg tényleg a hegyekben, meg itt a dombságban, meg minden, úgyhogy hát érdemes kihasználni ezt a lehetőséget is majd, úgyhogy bármerre is mennek, kitartást a délutánban, jó kirándulást, neked pedig jó munkát kívánok, Balázs.
1: Köszi, az is jó pihit, ciao.
0: Na viszont, Balázsra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik?

0: és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tünetének enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
2: Vitongo. Stresszre Vitongo.
3: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somnocenter alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
8: Országos razzia sorozatot indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Stratégiai együttműködést kötött a Pannon Egyetem és a Vizer. Környezetbarát kínai nagyberuházásról tárgyal Ajka önkormányzata. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Országos razzia sorozatot indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amely a fekete munka és az adóelkerülés visszaszorítására fókuszál. Az ellenőrzések apropója a szeptember 1-én elindult kötelező nyugtaadás szolgáltatás. A revizorok Budapesten az őszi fesztiválokon, vásárokon és a távol-keleti árukat kínáló kereskedőknél jelennek meg, vidéken pedig papírboltokat, gyermekruha üzleteket, zöldség- és gyümölcsárusokat, pékségeket és vendéglátóhelyeket ellenőriznek. A NAV évvégéig nem bírságol a nyugtaadási rendszer hibái miatt, de a fekete munka továbbra is szankcionált. Közvetlenebb karrierutat nyithat a veszprémi egyetemisták előtt a Pannon Egyetem és a Vizer új stratégiai együttműködése. A megállapodásnak köszönhetően a hallgatók a légitársaság szakembereitől tanulhatnak, szakmai látogatásokon vehetnek részt, és valós iparági problémák megoldásán is dolgozhatnak. A legjobbak a Vizer gyakornoki programjába is bekerülhetnek, emellett vendégelőadások és mentorálás segítheti a szakmai fejlődésüket. A partnerség kiemelten támogatja a Pannon Egyetem légiszolgáltatási menedzser szakirányú továbbképzését is. A képzés a légiközlekedés üzleti és menedzsment oldalába enged betekintést, többek között az ügyfélélmény, a fenntarthatóság és a szolgáltatás innováció területén. Az együttműködés célja, hogy az egyetemen megszerzett elméleti tudás valós vállalati tapasztalattal egészüljön ki. A Vizer képviselői szerint a légiközlekedési ágazat a pilóták és a légiutas kísérők mellett számos más területen is kínál nemzetközi karrier lehetőséget a fiataloknak. Környezetbarát kínai nagyberuházásról tárgyal Ajka önkormányzata. A tervezett fejlesztés értéke mintegy 500 millió euró, és a beruházás csaknem 1000 új munkahelyet teremthet Ajkán és környékén. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen iparágat érintene a fejlesztés, a kínai partner azonban egy Magyarországon új, innovatív és környezetbarát technológiát hozna Európába. Az önkormányzat szerint a beruházás jelentősen erősítheti Ajka ipari szerepét és a térség gazdaságát. Megváltozott a pápai bázis repülőtér neve. Szeptember 1-től hivatalosan az MH Pápa bázis repülőtér nevet viseli a katonai repülőtér. A névváltoztatásra a vonatkozó miniszteri rendelkezés adott lehetőséget, az új elnevezés pedig az állomány döntése alapján született meg. Az MH Pápa bázis repülőtér közösségi oldalán jelentették be a változtatást, ami nem az első a katonai repülőtér történetében. A jelenlegi alakulat közvetlen jogelődje az MH 47. Pápa harcászati repülőezred volt. Ez 2001. június 30-án megszűnt, majd július 1-én jogutódjaként létrejött a Magyar Honvédség Pápa bázis repülőtér.

0: Ezt az elnevezést egészen 2023-ig használta az alakulat. Ezután Magyar Honvédség 47. bázis repülőterének hívták, most pedig visszatért a korábbi, pápa nevét is tartalmazó elnevezés, az MH Pápa bázis repülőtér. Ijesztő balesetet rögzített egy fedélzeti kamera Veszprém megyében. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság Facebook oldalán közzétett videón egy óriási baleset pillanatai láthatók. Egy nagy sebességgel érkező motoros egyenesen egy személygépkocsi oldalának ütközik. A becsapódás akkora erejű volt, hogy a két kerekű vezetője átrepült az autó felett, majd több méterrel odébb érkezett az aszfaltra. A hatóságok tájékoztatása alapján a megrázó képsorok ellenére a baleset résztvevői csodával határos módon megúszták az életveszélyt. Sérüléseket. A rendőrség a közlekedőktől fokozott óvatosságot kért.
1: Jönnek a közlekedési információk, 0630303095-8-as a számunk, ahová Zsolti küldött egy SMS-t. Szia, a régi négyesen Ceglid belterületi szakaszán a Pesti úton kint van a Trafipax, vigyázzatok. Zsolti, nagyon szépen köszönöm az információt. Budapesten is érdemes nagyon óvatosnak lenni, hiszen vannak olyan pontok, ahol lassabb lehet a haladás, ilyen a Budaörsi út, szakaszonként a Krisztina körút és a Margit körút, és egyes részeken a Nagy körúton és a Kis körúton is telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatunk, persze kilométeres sorokról szerencsére. Sincsen. Arra érdemes még készülni, hogy az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Kecskemétnél átépítik a terelést, egy sáv járható, a munkaterület előtt a forgalom lassul, így kisebb torlódásokra bátran számíthatnak azon a szakaszon is. És ne feledjék, vételkörzetünkben az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, ezeken a részeken a félútpálya le van zárva, napközben itt torlódásra készülhetnek az autósok. És lezárták Solymáron a templom teret és a Dózsa-György utcát ma éjfélig egy rendezvény miatt, így azt az útvonalat érdemes kitörölni álminkből.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Világúgy süt a nap, 22 fok Budapesten, igazán gyönyörű őszies időnk van, úgyhogy hozzuk a jó hangulatú zenéket. Halloween, Karakas Balázs vagyok. Alesso érkezik, aki azt mondta, hogy ehhez a dalhoz egy akkor még kevésbé ismert hangot keresett. Meghallotta őt, és tudta, hogy megvan a választás.

szóval a rock, akkor Bon Jovi-ékra szerintem bátran lehet ebben a műveletben számítani. Ez volt a Living on a Prayer nálunk a Sláger FM-en, ahol pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnapi ebéd időben is. Egyébként már 4 perccel is elmúlt. Délután 1:15, jó étvágyat, ha most ebéd alatt család. Utána pedig lehet gondolkozni a különböző izgalmas programokon, hiszen még a mai nap is tartanak Gödöllőn a belvárosi napok, az Alsó Parkban, a Világfa környékén. Ez egy 3 napos fesztivál pénteken kezdődött, de még ma is tart, ingyenesen látogatható. Koncerteket, családi programokat, folkudvart, kézműves vásárt és játékos elfoglaltságot is kínál. A program több korosztály számára összeállítható, nappal családbarát, ugyebár estére pedig azért úgy erőteljes, könnyű zenei felhozatalt kínál, ráadásul nem is oly messze Budapesttől. A mai napon fellép este 7:30-tól majd a Bagosi Brothers Company, jönnek a gyergyói fiatalok és énekelnek egyet. Ezek mellett van ugye Vidám Park, óriás kerék, kertvasút, nosztalgia körhinta, úgyhogy lehet itt mindent is csinálni. Jó szórakozást kívánok hozzá! Kivel mással, mint egy belevaló hazai zenésszel, most a következő pár percben. Elég látványos, hogy mekkorát tud változni egy zenekar élete néhány év alatt. Meringerék 2023-ban még nagyjából 500 ember előtt tartották a lemezbemutató koncertjüket, idén pedig már eljutottak az első önálló Budapest Park fellépésükig. A Meringer most a folytatásban tőlük a késő már. Csak

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy kellemes emlék a 90-es évekből, ők voltak a Sixpence, Don the Richer és a Kiss Me itt a Sláger FM-en. 3 perccel járunk már fél egy után. Kellemes vasárnap délutánunk van, ha most ebédelnek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá egy jó Little Mix dallal, aminek a klipje majdnem teljesen máshogy nézett ki. A Break Up Songhoz már előkészítették a díszletet, egy ilyen 80-as éveket idéző tévéműsort akartak ebből forgatni. Amikor is jöttek a Covid lezárások Nagy-Britanniában, és az egészet lefújták egy nappal a forgatás előtt, hát a készítők végül nem engedték el az ötletet, Fieldsből az egész mindenséget újraalkották, a lányok pedig otthon a saját telefonjukkal vették fel, és végül így lett egy kényszerhelyzetből a Little Mix egyik legkülönlegesebb klipje. És hát azért emlékezhetünk a lezárások időszakára, hogy voltak ilyen kreatív és ötletes megoldások. A Little Mix-től azonnal jön a Break Up Song, most viszont nézzük, milyen idő várható Budapesten. 22 fokot mutatnak jelen pillanatban a hőmérők Budapesten, vannak felhők az égen, de sok esetben süt a nap. Ez egy darabig így is marad, de aztán a felhők megzavarhatják ezt az idillt, de számottevő csapadék nem várható, gyenge, mérsékelt lehet az északi-észak-nyugati szél. Városunkban a legmelegebb órákban 24 fok környékén alakulnak a maximumok. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el a várost, emiatt gyakrabban zavarhatják majd felhők a napsütést, tartósan felhős időszakokra lehet számítani a hét első munkanapján, és mindösszesen 21 fokos csúcsértékekre. Korábban kaptam Zsoltitól egy SMS-t arról, hogy a 4-es főúton Cegléd határában dolgozik egy trafipax. Erősítsék vagy cáfolják meg ezt, 0630303958-as a mi telefon és SMS számunk. Én úgy nézem a budapesti forgalmat, hogy mindenki megérkezett a Nagyihoz a vasárnapi ebédre. Nem azt mondom, hogy nincsenek olyan pontok, ahol lassabb az áthaladás, de lényegesen kevesebb. Egy picit a Margit körút lehet akadozósabb, szakaszonként a Nagy körútról és a Rákóczi útról kaptam még olyan jelzéseket, hogy nyűgösebb lehet egy-egy ponton az áthaladás. Ez leginkább annyit jelent, hogy mondjuk egy-egy piros lámpaváltást végig kell várni. Amire számíthatnak még, hogy szokásosan le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen ilyenkor hétvégente ezt átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalom részére. Le van zárva Solymáron a Templom tér és a Dózsa György utca mai félig egy rendezvény miatt, ez a helyi tömegközlekedést is érinti, de számíthatnak arra, hogy le van zárva a 8. kerületben a Gál Mózes utca, az Elnök utca és a Magyarok nagyasszonya tér között egy rendezvény miatt, és a 22. kerületi Panoráma utca is le van zárva a Baross utcánál vízvezetékjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

lendület, a nyár minden érzése benne egy dalban. A DNC és a Cake by the Ocean 3/4-1 is elmúlt már több mint 4 perccel. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják egy ilyen gyönyörű szép vasárnap délutánon. És ha már a nyár elmúlt, akkor jöhetnek ugye a komolyabb dolgok. Teddy Swims a most következő dalról azt mondta az Official Charts-nak, hogy egy rossz kapcsolatban megsüllyedt, nem vigyázott magára, a kapcsolat erősen társfüggővé tette, és bár ki akart lépni, de nem tudta, hogy hogyan. Hát végül is mindennek megvan a maga haszna, ebből ő is tanult, és hát a dalain keresztül a világ is. Teddy Swims, Lose Control itt a Slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A Dunába ugrott egy férfi az őt üldöző rendőrök elől. Tovább pusztít a tűz Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben, mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető szombati sajtótájékoztatón, amelyen bejelentette, hogy a kormány azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít, és a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Magyar Péter hozzátette, új célzott ellátást indítanak autizmus spektrumzavarra, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyermekek számára. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, és mintegy 440 millió forintot fordítanak azonnal a veszélyeztetett serdülőlányok és fiatal édesanyák támogatására. A rendőrök elől menekülve a Dunába vetette magát egy 27 éves autós a Kopaszigátnál, miután egy közúti ellenőrzés elől menekülve menet közben kiugrott a mozgó autójából. A folyóból hamar ki kellett mászni, amivel nem tudott úszni, a parton fekvő férfit pedig azonnal elfogták a 11. kerületi rendőrkapitányság járőrei. Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőr eltiltás hatálya alatt jogosítvány nélkül vezetett, ráadásul az útszélén magára hagyott járművének utasa ellen is bírósági körözés volt érvényben. Közel 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a kedvelt horvátországi nyaralóhelynek számító Brács szigetén pusztító tűz miatt, írja az index.hr. A lap két sérültről is tud. A tűz csütörtök este keletkezett Lozécska közelében, és az elmúlt napokban nagy területen pusztította Bozótosban, az Ajnövényzetben és a Fenyőerdőben. A tűz szombatra mintegy 3000 hektárnyi erdőt, Bozótot és alacsony növényzetet ért el. Az oltást az erős szél és a nehezen járható terep is nehezített. A földi egységek mellett tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a kutatók éjszakáján szeptember 25-én a Hungaromet második kerületi székházába. A látogatók megismerhetik a Hungaromet Nonprofit ZRT muzeális szakgyűjteményét, ami páratlan betekintést nyújt abba, hogyan fejlődött az időjárás megfigyelése az elmúlt évszázadok során. A vezetett látogatás bemutatják a gyűjtemény legérdekesebb darabjait, régi hőmérőket, csapadékmérőket, szélmérőeszközöket, valamint olyan korai műszereket, amelyek ma már csak múzeumi környezetben láthatók. Szeptember 21-e és 27-e között újra a főváros kávés helyei kerülnek reflektorfénybe. Érkezik a Budapest Coffee Week, amelyhez idén több mint 80 fővárosi kávézó és pörkölő csatlakozik. A résztvevő helyek egész héten különleges, sok esetben csak erre az alkalomra megálmodott italokkal készülnek. Emellett idén több helyszínen izgalmas, macsás kreációk is színesítik a kínálatot. A város különböző pontjain közben cuppingok, workshopok, pörkölő látogatások, kóstolók és más kávés programok közül lehet válogatni. Ma változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Eleinte főképp a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, majd este északnyugat felől

0: megnövekszik a csapadékhajlam, ekkor főképp az északnyugati megyékben ismét számíthatunk esőre, záporokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható, késő este 12-17 fok valószínű.
1: Így egy óra után futnak be szépen sorjában hozzánk a közlekedési információk. Kata arról írt nekem, hogy a Csepeli úton trafipaxot látott. Óvatosan arrafelé, illetve Gabi aláírással futott be arról egy üzenet, hogy a hármas főúton Aszót határában mérik a sebességet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket az infókat. 06303030958-as a számunk. Itt tudnak önök is csörögni, hogyha lenne bármi olyan információjuk, amikkel a többi közlekedőt is tudják segíteni. Budapesten ne feledjük, hogy a pesti alsó rakpart le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, szokásosan a gyalogos oké lehet most a terep. A budai alsórakparton, a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton és szakaszonként a Rákóczi úton pedig leterheltebbek jelenleg a forgalmi sávok. Amit érdemes tudni, hogy az M1-esen történt egy baleset Herceghalom és Bicske között, két személyautó futott egymásba. A Győr felé vezető oldalon a külső sávot le kellett zárni, úgyhogy ha most indulnak Budapestről abba az irányba, erről tudni kell, az arra közlekedők 3 kilométert meghaladó torlódással számolhatnak. Az M5-ösön Kecskemét térségében átépítik a terelést. A Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható, a munkaterület előtt a forgalom lelassul, kisebb torlódásra is készülhetnek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy óra után egy olyan dal érkezik, aminek a forgatását egy északi farmer állította le a saját földjén, mert túlmerésznek találta az énekesnő Rihanna öltözékét. Halloween, Karakas Balázs vagyok, Calvin Harris és Rihanna viszont most rázendít. Indul a Viva Love, itt a slágeren.

Vivomex, a zseniális Vivomex és a Who's Laughing Now, ez itt a Sláger FM 4-2 is elmúlt már. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk, a Kajakóma vasárnap beült, ezek mellé pedig a legjobb program lehetőségeken gondolkodhatunk. Képzeljék el, a Budakalászi Városnapi Összművészeti Fesztivál hamarosan kezdődik, szeptember 26-án ugyanis 10 és este 10 óra között díjtalanul látogatható a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A rendezvény célja, hogy közös térbe hozza össze a helyi alkotókat, előadókat és a közönséget. Napközben mini hangversenytér, alternatív zenei műhely, kortárs tánc, utcai előadások, cirkuszi kavalkád, fotó- és videoművészeti bázis, képzőművészeti, tárgyalkotó műhely, népi játszótér és természetközpontú játékok várják a látogatókat. Este pedig a nagy színpadon természetesen élő zene lesz majd szeptember 26-án Budakalászon. Nálunk pedig a folytatásban egy olyan dal, ami eléggé gyorsan beindítja a filmes időgépet. The Power of Love, vissza a jövőbe. Emlékszünk rá, hogy Marty McFly a gördeszkájával Hill-Valley-ben közlekedett. Hát az valami zseniális volt. A Huey Lewis and the News-zal pattanunk be a DeLorean-be. The Power

0: Balatonnal kapcsoltunk magasabb fokozatba a Blood Running Pörgött, ez itt a Sláger FM fél kettő után is. Ha későn ebéddel a család jó étvágyat, ha már túl vannak rajta, akkor a kávé szürcsölgetése mellé is hozzuk a legnagyobb slágereket. Miley Cyrus például itt van, édesanyjával, Tishshel híresen szoros kapcsolatban állnak, ezért még egy egyhetes különlét is adott témát egy dalhoz. Édesanyja ugyanis Olaszországba utazott Miley nélkül, majd felhívta a lányát, és azt mondta, hogy legszívesebben sírna a különlét miatt. Miley pedig ebből a beszélgetésből indította el a most következő dalnak a történetét. Jön az End of the World, előtte nézzük, milyen idő várható Budapesten. A mai nap folyamán a későbbi órákban jelentős felhősödés várható Budapesten, de szerencsére ebből csapadék nem alakul ki a jelenlegi előrejelzések szerint. A legmelegebb órákban 24 fok környéki hőmérsékletet várhatunk. Éjszakára aztán jelentősen lehűl a levegő, 16 fokig süllyednek a hőmérsékleti értékek. Holnap pedig egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat. Emiatt egyébként nem is lesz nagyon meleg, 21 fok. Ezek mellett jelentős felhősödés zavarhatja majd a napsütést Budapesten. Lesznek eléggé borongós időszakok, elszórtan kisebb eső, zápor, néhol akár zivatar is kialakulhat a megyében. Hozom a közlekedési híreket. Feri arról írt, hogy az Ócsai úton ülő belterületén trafit látott, neki nagyon szépen köszönjük. Korábban ugye a Cseperi úton is volt egy trafipax, ha arra járnak, erősítsék vagy cáfolják meg az értesülésünket. 06303030958 a számunk. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést, ott csak egy sáv járható, a munkaterület előtt a forgalom lelassul, kisebb torlódásra számíthatnak azon a szakaszon. Ne feledjék el, le van zárva a pesti alsó rakpart, szokásosan az Erzsébet és a Margit hidak között. A gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti ilyenkor hétvégén birtokba azt a szakaszt. Tudjanak róla, hogy lezárták Solymáron a templom teret és a Dózsa-György utcát mai félig rendezvény miatt. Lezárták a hétvégére a 8. kerületi Gál Mózes utcát is, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között, szintén rendezvény miatt. Lezárták a 22. kerületi Panoráma utcát a Baross utcánál, a vízvezeték javítása okán. A 13. kerületi Rejter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, ott gázvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Az ezredforduló utáni klubillet egyik meghatározó slágere volt 2004-től, Eric Prysztől a Colombi. Ez itt a Sláger FM, és a nyomógombos mobilok után természetesen már ugrunk is a streaming egyik hőskorába. Rácz Gergő és Orsovai Reni számára a mostantól egy hosszabb közös történet kezdete lett. A dallal 2020-ban megnyerték a dalt, a páros pedig annyira működött, hogy nem álltak meg ennél az egy számnál, később több közös zenét is készítettek. Vagyis amit akkor még egyetlen duettként ismertünk meg, az gyakorlatilag egy visszatérő zenei együttműködés lett. Rácz Gergő és Orsovai Reni következik. Itt a mostantól.

újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.

0: Tudta el őszi országjárását Magyar Péter. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula az Aranyos Völgyben. Mozgalmas ősz vár a Lackó Dezső Múzeumra. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter, aki a rendezvényen az elmúlt hónapok kritikáira és a kormányzás előtt álló feladatokra is reagált. A Tiszapárt miniszterelnöke a Facebook kormányzás bírálatára azt mondta, szerinte fontos a közvetlen tájékoztatás, de nem kell minden videóját megnézni. A legnagyobb figyelem az elszámoltatás kérdését kísérte, ezzel kapcsolatban türelmet kért és hangsúlyozta, jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet helyreállítani. Szerinte az Út a börtönbe program már zajlik, a hatósági munka pedig az új legfőbb ügyész szeptember végi hivatalba lépése után gyorsulhat fel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével 1300 milliárd forintnyi vagyon került vissza az államhoz. A rendezvényen szóba került a Tisza-szigetek jövője is. A megyei koordinátori és országos elnöki tisztségekre mintegy ezren jelentkeztek. Magyar Péter végül türelmet és bizalmat kért a választóktól, mondván a párt 240 oldalas programjának megvalósítása időt vesz igénybe, de céljuk egy működő és mindenki számára élhető Magyarország felépítése. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula polgármester, így várhatóan nem épülnek lakóházak a veszprémi Aranyosvölgyben. A polgármester szerint az idei rendkívül forró és csapadékszegény nyár is azt mutatta, hogy a városnak a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani a zöld területek megőrzésére és fenntarthatóságára. Az Aranyosvölgy beépítését két beruházó tervezte, társasházak és családi házak épültek volna a területen. A fejlesztést korábban a város képviselőtestülete támogatta. Az elmúlt hónapokban azonban a környéken élők több fórumon is tiltakoztak, elsősorban a terület zöld jellegét és a vízbázist féltve. Porga Gyula júniusban azt ígérte, hogy a nyári szünet után ismét foglalkoznak az üggyel, most pedig jelezte, a közgyűlés elé terjeszti a változtatási tilalom bevezetését. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. 3 év alatt a veszprémi mindennapok részévé vált a V-Bike közösségi kerékpárrendszer, amely jelenleg 19 állomással és 146 elektromos rásegítésű biciklivel működik. Idén júliusban több mint 6000-szer béreltek kerékpárt, a nyári időszakban pedig a napi bérlések száma átlagosan meghaladta a 100-at, a legforgalmasabb napokon pedig a 200-at is. A legnépszerűbb útvonal a vasútállomás és a belváros között van, de sokan használják a bicikliket munkába vagy iskolába járáshoz, illetve a Gyárkert és az Utcazene Fesztivál idején is. A Pannon Egyetem kutatása szerint Veszprém területének több mint 75%-áról 10 perces sétával elérhető valamelyik állomás. Sűrű programkínálattal készül az őszre a veszprémi Lackó Dezső Múzeum, amely idén is csatlakozik a Múzeumok őszi fesztiváljához. A következő hónapokban kiállítások, tárlatvezetések, családi és sportos programok, könyvbemutatók, konferenciák és adventi rendezvények is várják a látogatókat. Szeptember 19-én és 20-án a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva ingyenes épületsétákat és tárlatvezetéseket tartanak. Folytatódik a múzeum sportos programsorozata is, többek között a hátsó füves bringa túrával és a sportos délutánnal. Szeptember végén indul a Múzeumi Szabad Egyetem, amelynek előadásain többek között Szegedi Róza hagyatékáról, valamint a kuláküldözésről és az erőszakos kollektivizmusról is szó lesz. Az 1956-os forradalom évfordulóján újonnan a gyűjteménybe került tárgyegyüttest mutatják be. Emellett több könyvbemutató és konferencia is szerepel a programban.
1: És most nem felejtsük el a közlekedési híreket sem. Lassú a haladás a Szél-Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve a Károly körúton az Asztória felé is többen vannak jelen pillanatban, de hallgatóink arról számoltak be, hogy azért ugye budai alsó rakparton is néha benne van a pakliban az, hogy egy picit kuplungozni kell, legalább edződik a vádlízom. Van mindenben szép. A pesti alsó rakpart ugye le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, szokásosan ugye ilyenkor a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti birtokba azt a területet. Ne felejtjék, a 8-as főúton Balatonfűzfő litércsomópont és Veszprém között egy személyautó a szallagkorlátnak hajtott. Arról kaptunk híreket, hogy a Veszprém felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél csak egy sáv járható, emiatt akár kisebb torlódás is kialakulhat azon a szakaszon. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél átépítik a terelést, egy sáv járható ezen a szakaszon. Azt mondják, hogy a munkaterület előtt a forgalom elkezd lelassulni, így kisebb torlódásra azért számíthatnak. Lezárták Solymáron a templom teret és a Dózsa-György utcát ma éjfélig egy rendezvény miatt. Kerüljék el azt a szakaszt, ha tehetik. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 múlt, hello, a stúdióban Karakas Balázs, Bruno Mars-szal rajtolunk, aki a klipjében úgy oldotta meg a zenekar kérdést, hogy megsokszorozta önmagát, úgyhogy 5 különböző Bruno Mars száll össze egy bandává egy 70-es éveket idéző videóklipben. Jön az I Just Might!
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

Egy kora összes délutánon Ella Langley country alapú zenéje szerintem tök jót tett. A Choosing Texas szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Odakint olyan 23 fok környéki hőmérséklet, néha felhős, de a legtöbb esetben azért látjuk a napot sütni, úgyhogy elképesztő jó lehet már a hangulatunk. Ezek mellé érdemes ugyanilyen jó programokat keresni. Tart ugyanis a Mozart Expedíció a MÜPA-ban. Egészen szeptember 15-éig alaposan megismerhetjük a zseniális zeneszerző utolsó színpadi művét, a Varázsfuvolát. A rendezvényen koncertek, interaktív beszélgetések, filmvetítések és ifjúsági programok segítségével merülhetünk el az örökérvényű darab világában. Így az eseményt 0-tól 99 éves korig bárkinek el lehet képzelni. Én ehhez is jó szórakozást kívánok, akárcsak a most következő Billy Ocean dalhoz. Később azt mesélte, hogy amikor elétették a Vendigo Inge Staff címet, nem tetszett neki és nem is akarta elénekelni. A producer Barry Eastmont győzködte, hogy adjon már ennek egy esélyt, és hát végül ez lett Billy Ocean egyik legnagyobb slágere. Vendigo

0: dal, ami egy gondtalan nap időszakot idézett meg. Erre bulisztunk nagyon sokan, Alexandra Stan és a Mr. Saxobit 15 évvel ezelőttről. Köszönöm, hogy egy felszabadult vasárnap délután is a Sláger FM-et hallgatják. Jócskán elmúlt már délután 14:30. Érdemes kielvezni ezt a mai napot, egészen jó az időnk. Lehet sétálni egyet a Margit szigeten, csak lemenni mondjuk a Rómaira kerülni egyet, és csak úgy lenni az adott pillanatban. Mellé pedig én ajánlom Chappell Roan felvételét. Egyetlen egy este elég volt neki ahhoz, hogy megszülessen ez a dal. Először járt egy bárban, ahol annyira megfogta az emberek felszabadultsága és önazonossága, hogy hazafelé már tudta, hogy erről bizony ő egy dalt akar írni. Ebből az élményből született meg a képzeletbeli Pink Pony Club, hogy a Chappell Roan énekel hamarosan, előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható, és hozom a közlekedési híreket is. Manapos, de egyre felhősebb idő várható Budapesten, számottevő csapadék nem alakul ki. Az északi-északnyugati szél gyenge vagy mérsékelt lesz, délután 23-24 fok környékén alakulnak a csúcshőmérsékleti értékek. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Budapestet, elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként akár zivatar is kialakulhat majd. Hajnalban hűvös lesz, 16 fokig hűl le a levegő a fővárosban, holnap a nappali csúcsértékek 21 fok környékén alakulnak majd. Kedden aztán sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. Jó utat kívánok, mondom a friss közlekedési híreket, ez a Sláger FM az autóban is. Lassú a haladás a Széll Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé szintén lassabb lehet az A-ból B-be történő eljutás, úgyhogy számoljanak arra, hogy azért itt nagyobb a forgalom. Egyébként kicsikét szakaszonként a Nagy körúton, a Rákóczi úton és az Üllői úton is nyűgösebb lehet a közlekedés, és ne felejtjék el, hogy a pesti alsórakpart ezen a hétvégén is zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, legalábbis az autósok elől, hiszen a gyalogosok és a kerékpárosok bátran választhatják most is azt az útvonalat. Ne felejtjék, hogy le van zárva Solymáron a Templom tér és a Dózsa-György utca mai éjfélig egy rendezvény miatt. A 13. kerületi Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik, mert gázvezetéket javítanak. A 14. kerületi Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi útnál a külső sávot zárták le vízvezeték javítás miatt. Távhővezetéket javítanak a 15. kerületi Szerencsi utcában a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Lezárták Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger! Sláger! Sláger FM! Minden, amit szeretünk!

A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Micsoda remek Taylor Swift dal ez volt, az Opel Light. Maga az énekesnő mondta el, hogy ezzel a dallal azt akarta kifejezni, hogy a boldogságot nem mindig készen kapjuk, néha nekünk kell megteremteni magunknak. Micsoda életbölcselet. Ez itt a Sláger FM, és most pedig a dal érkezik, amivel esküvőtől a születésnapon át a kedvenc sportcsapatunk győzelméig szinte bármit lehet vele ünnepelni. Pedig az ötlet egészen váratlan helyről érkezett. Ronald Bell egy az ember teremtéséről és az ünneplő angyalokról szóló szentírási történetéből indult ki, és olyan dalt akart írni, ami az egész világot megszólítja. Hát így 4 évtizeddel később szerintem kijelenthetjük, hogy sikerült is. Conan the Gang és a Celebration itt a Slágeren.

0: A férfit az eljárás során a magyar hatóságok kétszer is elfogták, mielőtt döntés született a kiadatásáról. GF a gyanú szerint Illinois államban követte el a bűncselekményeket, majd névváltoztatást követően Magyarországra szökött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárcavezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetése a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség. A 4iG és annak vezetője feljelentést tett Vályi Nagy Vilmos ellen, miután a volt államtitkár súlyos állításokat fogalmazott meg a cég állami megbízások révén történő piacszerzéséről, túlárazott beszerzésekről, valamint a NAV korábbi elnök helyettesének Mészáros Lőrinchez és Jászai Gellérthez kötődő vadászházi találkozóiról. A 4iG visszautasította és valótlannak nevezte a vádakat. Vályi Nagy Vilmos becslése szerint az informatikai szektorban az elmúlt években megkötött egy 3 éves szerződés és állományok keretében mintegy 300 milliárd forintnyi forrás elfolyása vagy felesleges kiadása valósult meg, míg a teljes nemzetgazdasági veszteséget 1500-1700 milliárd forintra teszi. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a budapesti klasszikus filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi filmklasszikusokkal várja a mozirajongókat. A fesztivál különlegessége, hogy a filmtörténet meghatározó alkotásai felújított minőségben nagyvásznon láthatók. A program egyik kiemeltje a Queen 1986-os budapesti koncertfilmjének 4K-ban restaurált változata, amely világpremierként nyitja a fesztivált. A vetítések több budapesti moziban és kulturális helyszínen zajlanak. Forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedést érintő terelésekre kell számítani szeptember 21-től a 18. kerületi Naputca és Bakonybánk utca között burkolatjavítási munkák miatt, közölte a Budapest Közút. Az előreláthatólag 2 hétig tartó burkolatjavítással mintegy 80 méter hosszon újul meg az útpálya és a szegélyek. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringáz a munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Hétfőn egy legyengült hideg front érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső zápor, néhol zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: Jövök a közlekedés híreivel, jó utat kívánok! Lassú a haladás a Széll Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé is több lehet ezekben a pillanatokban az autós. Ne feledjék el, hogy a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között le van zárva az autósok elől, a gyalogosok és a kerékpárosok viszont használhatják most is azt a szakaszt a megszokottak szerint, úgyhogy érdemes más útvonalat keresni, sokan keresnek is, így lehet az alternatív útvonalakon azért megnövekedett forgalomra számítani. Ne felejtsék el, hogy az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést, egy sáv járható, a munkaterület mögött lassulhat a forgalom. Fontos tudni azt is, hogy lezárták a hétvégére a 8. kerületi Gál-Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között egy rendezvény miatt. Lezárták a 22. kerületi Panoráma utcát a Baross utcánál vízvezetékjavítás miatt. A 13. kerületi Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezetékjavítás miatt, és a 14. kerületi Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi útnál a külső sávban lezárva vízvezetékjavítás miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Három után is aktuális információkkal, a legjobb program lehetőségekkel és igazán kiváló dallamokkal várom. Halloween, Karakas Balázs vagyok, Camila Cabello érkezik most. A következő zenéjének a videoklipjébe tudatosan beleépítette családját, édesapja és még húga is szerepet kapott benne. Don't go yet!

0: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Megunhatatlan a 80-as évek eleje óta. Ők voltak a Pointer Sisters és a Jump, ez pedig itt a Sláger FM. Vasárnap délután a lazítás közben is játsszuk a jó zenéket. Nem sokára egy olasz legenda érkezik hozzánk. Na de mindezek mellett mondom az izgalmas programokat, mert például e hónapban Ócsán Öregfalu kulturális fesztivál lesz. Szeptember 24-e és 26-a között három eltérő hangulatú nappal töltik meg a történelmi település részt. Csütörtökön lesz a Bor utca és a Kultúrplac, este pedig Bogi ad majd koncertet a 800 éves református műemlék templomban. Pénteken utcazene, elektronikus szettek, szombaton családi foglalkozások, főzőverseny, torta, helyi bemutatók, jazz, irodalmi műsorok, úgyhogy lesz ott minden jó szórakozást kívánok hozzá. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, indulunk egyenesen Olaszországba, és elsőre eléggé valószínűtlen párosításnak tűnt Andrea Bocelli és David Guetta, de ez a zene azt hiszem, hogy eléggé méltó volt ahhoz, hogy 2026-ban a foci VB hivatalos himnusza legyen. Itt a kiváló

0: Micsoda energia egy olyan dal van, ami azért picit sötét hangulatú. Ide sörre, Love to Hate You, ilyenek nálunk a vasárnap délutánok, ennyi lendület van benne. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Egy csirelen gondolkoztam, hogy az ember elképesztő fokon pörög, jelent már meg idén új zenéje, és természetesen, mint dalszerző is tökéletesen működik. Például a Kokáért, Shakirának az a zenéjében is van egy kis munkája, ami jelenleg is vezeti a Sláger listákat. Azonnal a Day-Day-t hallgatjuk, előtte viszont hozom az aktuális információkat. Ma nincs fronthatás Budapest felett, így az időjárásra érzékenyek szervezete fellélegezhet, de a mögöttünk álló változékonyabb idő után még előfordulhat fáradtság, némi tompaság, fejfájás. A hajnal többfelé hűvös lesz, úgyhogy ha érzékenyek a hidegre, készülhetnek némi ízületi panaszra. Budapesten sem lesz valami túl meleg a hajnal, 16 fok környékén alakulnak majd a minimum értékek, és azt mondják, hogy a reggel az azért egészen szépen felhős lesz. Egy legyengült hidegfront ráadásul holnapra már el is éri Budapest térségét, elszórtan kisebb eső, zápor, zivatar is kialakulhat belőle. 21 foknál nem lesz melegebb. Jövök a friss közlekedési hírekkel, az autóban is érdemes a Sláger FM-et hallgatni. Továbbra is lassú a haladás a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében jelenleg átépítik a terelést, emiatt ott egy sáv járható, a munkaterület előtt pedig lassul a forgalom. Az 52-es főúton még vételkörzetünkben Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők, ilyenkor a félútpályát lezárják, napközben torlódásra számíthatnak az arra autózók. Nagyon fontos még, hogy lezárták a hétvégére a 8. kerületi Gál Mózes utcát az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 13. kerületi Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik a gázvezetékjavítás miatt. Távhővezetékjavítás miatt lezárták a 15. kerületi Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Lezárták Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között egy rendezvény miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületi Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

Madison Beer zenéje szólt a Bittersweet. Ez a Sláger FM vasárnap délután igazi felszabadító dallamok érkeznek, például mindjárt a jó kis country popos, egyenes amerikai életérzés, Shabuzival, előtte viszont itthonról is egy igazi garancia a minőségre. Méghozzá a Margaret Island, ennek a dalnak a klipjében egy igazi fontos zenekari pillanatot őriztek meg. A koncert jeleneteket 2016-ban az Akvárium nagyholjában vették fel, méghozzá a Bakancslista lemez bemutatóján. Így a videót gyakorlatilag a zenekar a saját közönségével együtt készítette el, és annyira jó, annyira felszabadító ezeket a zenéket hallgatni, pláne egy vasárnap délután. A Margaret Island és a Veled minden következik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
10: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

A tavak világnapján a Balatontól üzent Forsthoffer Ágnes. A lakótelepi sportpályák felújítására hívta fel a figyelmet Gercsmár Ferenc képviselő. Tihanyban is tesztelik az elektronikus papír technológiát a MÁV Volán csoport megállóiban. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fipori vagyok. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián Balatonfüreden. Forsthoffer Ágnes felhívta a figyelmet az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa,

0: Európa sportrégiója 2026 évben a nagy sportprogramok mellett a mindenki számára ingyenesen használható pályákra is figyelmet kellene fordítani. Példaként az aradi Vértanúk utcai pályát említette, ahol repedezett a burkolat és elavultak a kosárpalánkok. A képviselő a Pöltenbergernő utcai pálya teljes felújítását is szorgalmazza. Beslése szerint egy-egy korszerűsítés 40-50 millió forintba kerülhet. Szerinte a jó állapotú lakóhelyhez közeli pályák különösen a fiatalokat ösztönözhetik a rendszeres sportolásra. Tesztelik az elektronikus papír technológiát a MÁV Volán csoport megállóiban. A hagyományos papírra nyomtatott kifüggesztett menetrendek helyett néhány helyen digitális megoldás látható. Mindig a következő buszok, vonatok látszanak, de a késésekről és járatkimaradásokról is jönnek a központból jelzések. Sőt, a kijelző mindezt akár fel is olvassa, írta Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hozzátette, a technológia energiatakarékos, a felület bármilyen fényviszonyok között is jól olvasható, a telepítés pedig olcsó és gyors. Eddig összesen 30 buszmegállóba telepítették a fekete-fehér vagy színes e-papír kijelzőket, például Budapesten, Tihanyban, Szekszárdon, Székesfehérváron, Érden, Gyöngyösön és Aszódon. Környezetbarát kínai nagyberuházásról tárgyal Ajka önkormányzata. A tervezett fejlesztés értéke mintegy 500 millió euró, és a beruházás csaknem 1000 új munkahelyet teremthet Ajkán és környékén. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen iparágat érintene a fejlesztés. A kínai partner azonban egy Magyarországon új, innovatív és környezetbarát technológiát hozna Európába. Az önkormányzat szerint a beruházás jelentősen erősítheti Ajka ipari szerepét és a térség gazdaságát. Országos mintává válhat a balatonfüredi civilek és az erdőgazdaság együttműködése. 5 éve még konfliktussal kezdődött a kapcsolat, miután a helyiek nagyobb fakitermelést és tarvágásokat tapasztaltak a környék erdeiben. A civilek petíciót indítottak, majd a vita helyett végül egyeztető asztalhoz ültek a Bakonyerdő ZRT-vel. Ennek eredményeként a civilek több javaslatát beépítették az erdőtervezésbe. A Bakonyerdő 1200 hektáron áttér a folyamatos erdőborítást biztosító, úgynevezett örökerdő üzemmódra. A felek közben kölcsönösen jobban megismerték egymás szempontjait és lehetőségeit. Az együttműködés ma már országos példaként szolgálhat arra, hogyan lehet párbeszéddel rendezni a természetvédelemmel kapcsolatos konfliktusokat.
1: Szakaszonként lehet telítettebb forgalmi sávokkal találkozni, például a Budaörsi úton többen lehetnek, illetve a Kiskörúton és egyes részeken a Nagykörúton, valamint a Rákóczi úton is több az autós. A pesti alsórakpart továbbra is zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik ilyenkor a rakpart kényelmét. Ezen túlmenőleg tudjanak róla, hogy lezárták Solymáron a templom teret és a Dózsa-György utcát ma éjfélig egy rendezvény miatt. Lezárták a hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok nagyasszonya tér között, ott is rendezvény tartanak. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, javítják a vízvezetéket. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítása miatt. Lezárták Diósdon a Soshegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között, ott is rendezvényt tartanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert ott most új gyalogátkelőhelyet létesítenek. A 10. kerületi Vaspálya utcában pedig befelé az Ház utca után lezárták a buszsávot gázvezetékjavítás miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Négy múlt Halloween, továbbra is Karakas Balázs vagyok. Maradok és hozom a legjobb zenéket. Cat Psy Animalja érkezik. A klipjében egy vacsoraparti egyre vadabbá válik, miközben előkerül a felszabadult a bénük, amit ugye nem feltétlenül mutatnak meg mások előtt. Itt a kiválóság.

Sunbury is egy milyen érző dal az Undressed. Ez a Sláger FM vasárnap délután jöhetnek akár mély érzelmek, ebben pedig azért szerintem Freddie Mercury zseniális volt, hamarosan ő énekel. Mindezek közben tervezgethetjük a legizgalmasabb programokat szeptemberre. Az Európai Mobilitási Hét programjához kapcsolódóan mobilitási Nassai túra lesz. Az útvonal a Katalin-pusztai látogatóközponttól indul, majd érinti a Gyadai tanösvényt, az Óriások pihenőjét, a Pallós tanösvényt, a Függőhidat, a Big Kutat, a Vaditatótavat és a Látóhegyet is. Felkapaszkodhatunk a Nassai csúcsára, majd a Gombási pihenőn keresztül Vác Deákvár felé haladunk. Az őszi túra hosszabb a tavaszi változatnál, úgyhogy megfelelő cipő, réteges öltözet, víz és némi kis ennivaló is azért szükséges lehet. Minden szeptember 20-án délelőtt 9 órától indul, ahogy mondtam, a Katalin-pusztai látogatóközponttól. Nálunk pedig a legnagyobb bak, Freddie Mercury most, eredetileg 85-ben énekelte el ezt a dalt, de Freddie halála után a Queen többi tagja elővette az eredeti éneksávot, újra játszották köré a zenét, Brian May pedig úgy képzelte el az egészet, mintha Freddie még most is ott lenne velük a színpadon. Így kapott 10 évvel később egy másik életet. Az I Was Born to Love You, ezt játsszuk most!

0: micsoda country hangzás a vasárnap délután azon pontján, amikor sokan már azért érezzük a hétfőnek az előszörét. Amy MacDonald és a This is the Life itt nálunk a Sláger FM-en, ahonnan a One Republic veszi át a váltást. A zenekar frontembere Ryan Tedder pedig egy igazi zseni. Olyan világslágerek megírásában is részt vett már, mint Beyoncé Halo-ja, vagy éppen Lionel Lewis Bleeding Love című dala. Úgyhogy ő nem csak a One Republic slágerei mögött rejtőzik meg, de most speciálebben. Itt a Run tőlük, előtte viszont aktuális információink. Holnap egy legyengült hidegfront érheti el Budapestet, emiatt gyakran zavarják majd felhők a napsütést, tartósan felhős, borult időszakok is lehetnek, sőt, mint a belszórtan akár kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de délután nyugat felől csökkenni kezd majd a felhőzet. A hajnal 16 fokkal indul, napközben pedig 21 fok lehet majd. Kedden javarész napsütéses időre számíthatunk, néha lehetnek felhők, ezekből csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor, zivatar, a legtöbb helyen mérsékelt marad majd a hét második napján a szél. Aznap akár már 24 fok is lehet. Jövök a közlekedési hírekkel itt a Sláger FM. Fontos tudni, hogy lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát ma éjfélig rendezvény miatt. A 64A és a 164-es autóbusz nem közlekedik. A 64-es, a 64B és a 164B busz terelve jár. Nem érinti a József Attila utcában a Solymár községháza, a Dózsa-György utca, valamint a Templom tér megállót. A 964-es éjszakai járat pedig kihagyja a Mátyás Király utcai Solymár községháza megállót is. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűbben jár Kelenföld vasútállomás és a Puskás-Ferenc stadion között, ma délután 3 és este 6 óra között, majd este 8 és 11 óra között. A kettes villamos este 7 óráig, majd este 8-tól 11-ig jár sűrűbben. A 24-es villamos ma este 10 órától üzemzárásig szintén sűrűbben indul. A H7-es hév ma 4 órától üzemzárásig szintén sűrűbben közlekedik. A H6-os hév karbantartás miatt Sziget-Szent Miklós gyárterep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egy dal, ami ott volt velünk az elmúlt két évben, nehézségeken, vagy éppen gyönyörű pillanatokon át. Miles Smith és a Stargazing itt a Sláger FM-en. Kevés reklámszerződés fordult akkorát mindössze néhány nap alatt, mint amikor az egyik üdítő márka 5 millió dolláros kampányt épített Madonnára és a Like a Prayer-re, majd a dal provokatív klipje körüli tiltakozás után visszavonta a reklámot. De maradt a lóvé Madonnánál. Nem véletlen hívják őt üzletasszonynak. Madonna és a Like a Prayer, egy kis nosztalgia a két kazis magnók hőskorából.

szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A Dunába ugrott egy férfi az őt üldöző rendőrök elől. Tovább pusztít a tűz Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben, mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető szombati sajtótájékoztatón, amelyen bejelentette, hogy a kormány azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít, és a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Magyar Péter hozzátette, új célzott ellátást indítanak autizmus spektrumzavar, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyermekek számára. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, és mintegy 440 millió forintot fordítanak azonnal a veszélyeztetett serdülőlányok és fiatal édesanyák támogatására. A rendőrök elől menekülve a Dunába vetette magát egy 27 éves autós a Kopaszigátnál, miután egy közúti ellenőrzés elől menekülve menet közben kiugrott a mozgó autójából. A folyóból hamar ki kellett mászni, amivel nem tudott úszni, a parton fekvő férfit pedig azonnal elfogták a 11. kerületi rendőrkapitányság járőrei. Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőr eltiltás hatálya alatt jogosítvány nélkül vezetett, ráadásul az útszélén magára hagyott járművének utasa ellen is bírósági körözés volt érvényben. Közel 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a kedvelt horvátországi nyaralóhelynek számító Brác szigetén pusztító tűz miatt, írja az index.hr. A lap két sérültről is tud. A tűz csütörtök este keletkezett Lozécska közelében, és az elmúlt napokban nagy területen pusztította Bozótól

0: ami páratlan betekintést nyújt abban, hogyan fejlődött az időjárás megfigyelése az elmúlt évszázadok során. A vezetett látogatáson bemutatják a gyűjtemény legérdekesebb darabjait, régi hőmérőket, csapadékmérőket, szélmérőeszközöket, valamint olyan korai műszereket, amelyek ma már csak múzeumi környezetben láthatók. Szeptember 21-e és 27-e között újra a főváros kávés helyei kerülnek reflektorfénybe. Érkezik a Budapest Coffee Week, amelyhez idén több mint 80 fővárosi kávézó és pörkölő csatlakozik. A résztvevőhelyek egész héten különleges, sok esetben csak erre az alkalomra megálmodott italokkal készülnek. Emellett idén több helyszínen izgalmas, macsás kreációk is színesítik a kínálatot. A város különböző pontjain közben cuppingok, workshopok, pörkölő látogatások, kóstolók és más kávés programok közül lehet válogatni. A hét elején a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszántúl várhatóan szárazon marad. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között várható.
1: Jó utat kívánok a Sláger FM-mel, mondjuk a közlekedési információkat. Arról kaptam híreket, hogy Szomód és Bajna között a malomipari telep előtti szakaszon a 103-as főúton a 16-os kilométernél két személyautó ütközött össze. A baleset körülményeit félútpályás lezárás mellett vizsgálják. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében továbbra is a terelést építik át, ezért egy sáv járható a munkaterület előtt, a forgalom lelassul, úgyhogy kisebb torlódásra készülhetnek ezeken a szakaszokon. Budapesten élénkebb forgalom jellemzi a Budaörsi utat, teterítette forgalmi sávokkal találkozhatnak a Krisztina körúton és a Margit körúton, illetve a Kiskörúton, a Nagykörúton, valamint szakaszonként a Rákóczi úton is több az autós ezekben a pillanatokban a hozzánk bejutott információk szerint. Készüljenek arra, hogy le van zárva Solymáron a Templom tér és a Dózsa György utca mai félig rendezvény miatt. Lezárták a hétvégére a 8. kerületi Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt, de lezárás alatt a 22. kerületi Panoráma utca és a Baross utcánál, ennek az az oka, hogy ott a vízvezetéket javítják.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hello, én Karakas Balázs vagyok. Mark Embor következik, a dal alapgondolata nem kizárólag a romantikus szerelemről szól. Arról írta, amikor rájövünk, hogy nem feltétlenül nagy dolgok kellenek ahhoz, hogy jól érezzük magunkat az életben. Úgyhogy ez jó tanács, itt a Belong Together!

0: Elmúlt pár percben a táncos lábúak voltak előnyben, köszönhető ez a Miami Sound Machine-nek és a Konkának, ez pedig a Sláger FM, ahol azért lassítani is fogunk, hiszen a csodálatos Benson Boone egyik dala érkezik, de amúgy ezek előtt van még egy jó hírem, ugyanis új kilátótorony nyílt Csömörön, a Rozsdafarkó kilátó a község legmagasabb pontján, a 243 méteres tengerszint feletti magasságban áll, maga a torony pedig további 20 méter magas. A környezetbarát alapanyagokból épült látványosság a Levendula utcától induló 16 állomásos tanösvényen közelíthető meg, ahol még a környék élővilágáról is tájékozódhatnak a kirándulók. A toronyban pedig helytörténeti, túrázási és csillagászati ismertetők várják, a közelben pedig a II. Világháborús Attila vonal lövészárkai és emlékműve is meglátogatható. Úgyhogy jó túrázás, lesz még jó idő szeptemberben, úgyhogy lesz erre jó lehetőség. A folytatásban pedig Benson Boone, furcsa, de néha akkor kezdünk el félni, amikor úgy végre minden rendben van. Ez történt Benson Boone-nál is. Jól ment a karrierje, boldog volt a kapcsolatában. A családjával is rendben volt minden, de egyszer csak azon kapta magát, hogy attól fél, milyen lenne mindezt elveszíteni. Talán ez a dal sikere, hogy ez az egész annyira emberi. Benson Boone és a Beautiful Things itt a Slágeren.
1: For a

0: These beautiful things that are.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy szerethető dalocska a 90-es évekből, amire jó lazítani vasárnap délután, mert végül is hova rohannánk a hét utolsó napján. Jimmy Clifftől szólt az I Can See Clearly Now itt a Sláger FM-en. Holnap hétfő, és bízom benne, hogy azért az elménket még nem a hétvége gyászának gondolata borított el, hiszen még így fél hat után is bőven van mit csinálni a városban, akár csak ha teszünk egy sétát valamerre, akkor már ezzel is feltöltődhetünk. Mellé pedig Alex Warren zenét tudom ajánlani. Egy interjúban mondta el, hogy amikor hallgatja ezt a dalt, akkor az jut eszébe, amikor először találkozott a mostani feleségével. És ez bizony mindannyiunk életében nagy pont. Alex Warren, Favorite Dream, előtte viszont hozom az aktuális információkat. Csípős lesz a hajnal Budapesten, 16 fokig hűl le a hőmérséklet, holnap egy legyengült hidegfront éri el a várost, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, sőt, lesznek tartósan felhős, borongósabb időszakok is. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol akár zivatar is kialakulhat, 21 fok lesz a legmelegebb órákban. Aztán kedden már sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad majd az északnyugati szél. Kedden már melegebb lehet, hiszen aznap 24 fokot is mérhetünk. Fél hat után is a közlekedési információkért a Sláger FM-et érdemes hallgatni. Korábbi információink szerint Szomód és Bajnak között a malomipari telep előtti szakaszon a 103-as főúton a 106-os kilométernél összeütközött két személyautó. A baleset körülményeit félpályás útlezárás mellett vizsgálják. Érdemes figyelmesebben közlekedni ezen a szakaszon. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében továbbra is a terelés átépítési munkálatait végzik, ezért a 77-es és a 71-es kilométerek között csak egy sáv járható. A hivatalos hírek szerint a munkaterület előtt a forgalom lelassul, így kisebb torlódásra, lassulásra készülhetnek az azon a szakaszon autózók. Budapesten több ponton jelenleg is élénkebb forgalomra számíthatnak, például a városba befelé vezető utak közül néhányon, legutóbbi híreink szerint a Budaörsi úton, illetőleg a Kiskörút, Nagykörút környékén azért többen autózgattak. Érdemes arra készülni, hogy lezárták a hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

zenéje a Heaven szólt nálunk a Sláger FM-en, és mivel egyre közelebb az este 6 óra, nem sokára érkezik Kovács Áron és Kisó műsora a Slágerlista, szokásosan kiváló hangulattal, megfelelő minőségű és mértékű humorral és persze jó sztorikkal. Én búcsúzom már a Katy Perryvel és a dallal, amit arról alkotott meg, hogy milyen az, amikor a másik fél folyamatosan változtatja, mit akar, közel enged, eltávolodik, forró, hideg, igen, nem, bent, kint. Hát azt hiszem mindannyian ismerünk ilyen embereket. Itt a Hátenkolt Katy Perrytől Karakas Balázs Kicsekkol, legyen csodaszép a vasárnap estéjük!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsőprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél leveg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula az Aranyos Völgyben. Mozgalmas ősz vár a Lackó Dezső Múzeumra. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter, aki a rendezvényen az elmúlt hónapok kritikáira és a kormányzás előtt álló feladatokra is reagált. A Tisza párt miniszterelnöke a Facebook kormányzás bírálatára azt mondta, szerinte fontos a közvetlen tájékoztatás, de nem kell minden videóját megnézni. A legnagyobb figyelem az elszámoltatás kérdését kísérte, ezzel kapcsolatban türelmet kért és hangsúlyozta, jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet helyreállítani. Szerinte az Út a börtönbe program már zajlik, a hatósági munka pedig az új legfőbb ügyész szeptember végi hivatalba lépése után gyorsulhat fel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével 1300 milliárd forintnyi vagyon került vissza az államhoz. A rendezvényen szóba került a Tisza-szigetek jövője is. A megyei koordinátori és országos elnöki tisztségekre mintegy 1000-en jelentkeztek. Magyar Péter végül türelmet és bizalmat kért a választóktól, mondván a párt 240 oldalas programjának megvalósítása időt vesz igénybe, de céljuk egy működő és mindenki számára élhető Magyarország felépítése. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula polgármester, így várhatóan nem épülnek lakóházak a veszprémi Aranyosvölgyben. A polgármester szerint az idei rendkívül forró és csapadékszegény nyár is azt mutatta, hogy a városnak a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani a zöld területek megőrzésére és fenntarthatóságára. Az Aranyosvölgy beépítését két beruházó tervezte, társasházak és családi házak épültek volna a területen. A fejlesztést korábban a város képviselőtestülete támogatta. Az elmúlt hónapokban azonban a környéken élők több fórumon is tiltakoztak, elsősorban a terület zöld jellegét és a vízbázist féltve.

0: Sokan használják a bicikliket munkába vagy iskolába járáshoz, illetve a gyárkert és az utcazene fesztivál idején is. A Pannon Egyetem kutatása szerint Veszprém területének több mint 75%-áról 10 perces sétával elérhető valamelyik állomás. Sűrű programkínálattal készül az őszre a Veszprémi Lackó Dezső Múzeum, amely idén is csatlakozik a Múzeumok őszi fesztiváljához. A következő hónapokban kiállítások, tárlatvezetések, családi és sportos programok, könyvbemutatók, konferenciák és adventi rendezvények is várják a látogatókat. Szeptember 19-én és 20-án a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva ingyenes épületsétákat és tárlatvezetéseket tartanak. Folytatódik a múzeum sportos programsorozata is, többek között a hátsó füves bringa túrával és a sportos délutánnal. Szeptember végén indul a Múzeumi Szabad Egyetem, amelynek előadásain többek között Szegedi Róza hagyatékáról, valamint a kuláküldözésről és az erőszakos kollektivizmusról is szó lesz. Az 1956-os forradalom évfordulóján újonnan a gyűjteménybe került tárgyegyüttest mutatják be. Emellett több könyvbemutató és konferencia is szerepel a programban.
1: Nézzünk szét a főváros útjain, mi a helyzet. Lassú a haladás a Széll Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát ma éjfélig rendezvény miatt. A 64A és a 164-es autóbusz nem közlekedik. A 64, a 64B és a 164B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a József Attila utcában a Solymár községháza, a Dózsa-György utca, valamint a Templom tér megállókat. A 964-es éjszakai járat pedig kihagyja a Mátyás Király utcai Solymár községháza megállót is. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát, a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert itt is vízvezetéket javítanak. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát, a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől az Zsák utca lett. És még egy hír a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádióközösítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. Orsi a szokás szerint a múltból az dalokat, a hétszárja pedig Pink! Három oktávot ölel fel a hangterjedelme, és rendkívül stabilan énekel, mondjuk azokon a lábakon nem csodálom. Tehát azért a jóisten nem a kifutóra tervezte, hanem befutóra. Na, folytatjuk az Opelval és slágerlistát, Ray Dalton, Do It Again!

0: 18 Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave Kylie, ne hagyjátok el a Kylie-t. 19. pedig Jennifer Lopez és David Guetta, Menj meg nekem a ma estét című története. Remélem sikerre jártak. Ors jön, és hoz valami játékosat hozzá, Ors. Játékosat.
1: Visszapillantó.
2: 2016-ban megyünk vissza az időben. A Nem táncolsz jobban, mint én alapsztoria egészen hétköznapi. Lóci összefutott egy félig ismerős sráccal, aki felidézte, hogy valamikor táncversenyeztek Győrben, és állítása szerint ő győzött. Ebből aztán megszületett egy dal, Lócinak pedig azóta szinte végeláthatatlan táncparbajokban van része. Az eredmény persze mindig ugyanaz, senki nem táncol jobban nála. Lóci játszik, Nem táncolsz jobban, mint én, itt a Sláger FM-en.

0: Lóci játszik, nem táncolsz jobban, mint én. Köszönöm szépen.
1: Hát ezt meg hogy érted?
0: Kommentálnám, de leállt az agyam. Érkezik a hétszárja, Pink! Hobbi a motorozás és a kertészkedés, és van egy jó hírem egyébként a Kopingnek, mert van egy közös metszet. A motorozás és kertészkedés közös metszete a rotációs kapa. Őrült anyan, érted, szól a V2-es, és közben ottan dugványozol utána bőszen, mert hogy fölássa a kertet, majd átadom neki. 15 éves kora óta vegetáriánus, kivéve amikor a kislányával volt várandós, mert akkor a kisasszony követelte a csirkeszárnyat. Aztán szülés után megint elhagyta a húst. Ez mondjuk érdekes. Minden esetre a Baromfi udvarnak új tagja lett. A Beautiful Trauma klipében pedig Channing Tatum szerepel. Egy nehéz házasságban élő párt alakítanak, de a videó legjobb része az, amikor közösen táncolnak. Ezt nézzétek meg, egyébként mindig érdemes így vissza-vissza nézegetni, 20 év múlva még érdekesebb lesz.
1: Miért?
0: Hogy még tudtak mozogni. Mi meg még látunk. 17. a Switch Disco, Rehab, Sam Felt és Sleep Tonight. Na, 11 helyet zuhant, úgyhogy most egy kicsit úgy, na, morzsoljunk el egy

0: és David Puentes, Golden Summer, a 25. Ray Dalton és a Blood Running pedig a 16. Orsi pedig érkezik egy dallal. Máha lehet ezt így nevezni.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte volna 37. születésnapját Tim Bergling, vagyis Avicii. A svéd DJ néhány év alatt a világ egyik legismertebb elektronikus zenei előadójává vált. A hatalmas sikerre járó nyomást azonban egyre nehezebben viselte. Egészségügyi problémái miatt 2016-ban visszavonult a turnézástól. 2018 áprilisában mindössze 28 évesen vetett véget az életének. Én most az egyik legnagyobb slágerét választottam 2013-ból, melyben Anuel Black énekel. Jön Avicii és a Wake Me Up.

0: Avicii és a Wake Me Up. Köszönjük szépen, remélem nem aludt el senki.
1: Nem.
0: Jó? A haknistákat, akik úton vannak, ébresztő! Hamarosan kiállhatok újra egy kútra, de még nem. Mert hogy ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján, és drága muzsikus kollégáim, ha nem szerepeltek a listán, azt át kell gondolni, hogy miért lehet. Érkezik a hétszárja. Mondtam már, hogy a koncertjén gyakran előfordulnak akrobatikus elemek, és nem a közönség soraiból, mert én például Metallicán is láttam akrobatikus elemeket, de az inkább ugye a lem volt a nézőtér előtt. Főleg a fénykorukban. Pogóztatok már egyébként? Ki az, aki pogózott, tegye fel a kezét?
2: Volt már ilyen.
0: Ha azt egyszer valaki elmagyarázza, hogy egyébként a kamaszkori frusztráció levezetésén kívül mi az értelme, akkor írja meg, köszi.
2: Ne!
0: Nem kell mondanom, hogy ha a színpadon vannak akrobatikus elemek éneklés közben, az nagyon komoly edzettség és felkészültség kell. 2018-ban a Super Bowl-on influenzásan lépett föl, az U betűt mindig kihagyom, influenzás. Ez influenzás, mi így mondjuk, nem? Influenzás.
3: Mit tudjam én?
0: Ja. Van egy U betű, amit úgy spórolok. Én vagy a gurulnál is csak gult mondok. Na, a lényeg az, hogy ő énekelt az amerikai himnuszt. Betegen.
2: Valóban?
0: A videófelvételen köp egy hatalmasat, amiből volt egy kis botrány, de kiderült, hogy a kőgés ellen egy cukorkát köpte ki. Nálunk ez mekkora sztori lett volna, nem? Isten áll! Meg!
1: Befejezte?
0: Egy rádióinterjú során azt mondta, hogy direkt rontja el a fellépések közben a dalszövegeit, mondván, hogy a közönség lássa, hogy nem tátikázik. Na, én ugyanezt csinálom, gyerekek. Csak nem a saját dalaimmal, hanem mindenkiével. Minden dalszöveget rontok, csak hogy tudjátok, hogy élő.
1: Ügyes!
0: Hát ez egy taktikai elem. 14. Blondish, Curtis Wells és a Lovers on the Dance Floor.

0: a Turn the Lights Off-val a 12. Előtte Tóth Abigail szerepelt a Sugar Daddy-vel a 13. Orsi meg közben jön, és hoz valami Jennifer Lopez-től. Vagy lehet, hogy rosszul látom.
1: Visszapillantó.
2: 1981. szeptember 12-én született Jennifer Hudson, vagyis 45. születésnapját ünnepli az Oscar, Golden Globe és Grammy-díjas énekesnő színésznő. 2004-ben az American Idol-ban ismerte meg Amerika, 2 évvel később pedig már Beyoncé, Eddie Murphy és Jamie Foxx mellett szerepelt a Dreamgirls-ben. Alakításáért rögtön megkapta a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. 2013-ban csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 2008-as slágerét választottam, ez a Spotlight, itt a Sláger

0: Jennifer Hudson és a Spotlight. Köszönjük szépen! Na figyeljetek!
1: Igen?
0: Kultúránk svájci bicskája Tom Hardy új oldalát mutatta meg. Frankie Pulitzer művésznéven kiadta az első rap albumát.
2: Már csak ez hiányzott.
0: Frankie Pulitzer! Édes jó Istenem! Ez olyan lenne, mint hogy Aranyzsiráf Áron néven lépnék fel.
2: Jó!
0: A 15 számos lemezen olyan hip-hop nevek is közreműködtek, mint Busta Rhymes, Method Man és az LP, vagy ELP, nem tudom. A színész valójában már a 90-es évek óta rajong a rappért, sőt 99-ben egy teljes mixtépet is rögzített Tommy Number One néven. Az utóbbi években titokzatos maszkos rapperként már feltűnt, nem az, akire gondoltok, a Cesarface univerzumában is, most pedig hivatalosan is kiderült, hogy ő volt Cesarface, most viszont Frankie Pulitzer.
2: Majd később mindent elmagyarázok.
0: Ha valakinek ennyi néven kell bujkálnia, tehát van valami, azt érzem, hogyha folyamatosan nevet kell változtatnod a karriered érdekében, akkor nem biztos, hogy a névvel van a baj. Taylor Swift és az Opelite, mi Taylor Swift milyen név, nem? Semmilyen. Na, 11. mégis tessék.
3: Lehet, hogy tehetek magáért valamit.

0: Swift és Zopolite, köszönjük szépen, időjárás közlekedés, álljatok ki a benzinkútra, most van pihenő, Pisi, Kex, Ropi, Ücsi, és a legjobbak vannak már csak hátra, a top 10, folytatjuk hamarosan az Opel Valli slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezuhant egy csiklóernyős a 3-as határhegynél. Az FBI jött Budapestre egy szexbűnözőért. Újra kell tárgyalni a svájci motorvonatok karbantartásának feltételeit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Bezuhant és súlyosan megsérült egy csiklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője az MT-nek elmondta, 13 óra 48 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy csiklóernyős lezuhant. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, tette hozzá. Az országos mentőszolgálat az MT-i megkeresésére közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. Kiadta az Egyesült Államok hatóságainak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda azt az 59 éves magyar-amerikai kettős állampolgárt, akit az Interpol 16 rendbeli szexuális erőszak miatt körözött. A férfit az eljárás során a magyar hatóságok kétszer is elfogták, mielőtt döntés született a kiadatásáról. GF a gyanú szerint Illinois államban követte el a bűncselekményeket, majd névváltoztatást követően Magyarországra szökött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárca vezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetés a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség. A 4iG és annak vezetője feljelentést tett Vályi Nagy Vilmos ellen, miután a volt államtitkár súlyos állításokat fogalmazott meg a cég állami megbízások révén történő piacszerzéséről, túlárazott beszerzésekről, valamint a NAV korábbi elnök helyettesének Mészáros Lőrinchez és Jászai Gellérthez kötődő vadászházi találkozóiról. A 4iG visszautasította és valótlannak nevezte a vádakat. Vályi Nagy Vilmos becslése szerint az informatikai szektorban az elmúlt években megkötött egy

0: 4K-ban restaurált változata, amely világpremiérként nyitja a fesztivált. A vetítések több budapesti moziban és kulturális helyszínen zajlanak. Forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedést érintő terelésekre kell számítani szeptember 21-től a 18. kerületi Naputca és Bakonybánk utca között burkolatjavítási munkák miatt, közölte a Budapest Közút. Az előreláthatólag két hétig tartó burkolatjavítással mintegy 80 méter hosszon újul meg az útpálya és a szegélyek. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk. Nézzünk szét a főváros útjain, mi a helyzet. Lassú a haladás a Széll Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát ma éjfélig rendezvény miatt. A 64A és a 164-es autóbusz nem közlekedik. A 64, a 64B és a 164B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a József Attila utcában a Solymár községháza, a Dózsa-György utca, valamint a Templom tér megállókat. A 964-es éjszakai járat pedig kihagyja a Mátyás Király utcai Solymár községháza megállót is. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát, a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert itt is vízvezetéket javítanak. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát, a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől az Zsák utca lett. És még egy hír, a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Hello Los Angeles! Mindenki az úton! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján, és különösen tekintetbe vesszük nyilvánvalóan a Sláger FM hallgatottságát. Jön a Top 10! Porsi a múltból az dalokat, a hétsztárja pedig Pink, aki gyerekkorában tornázott, mintha ez mindenki tornázik gyerekkorában, meg aztán időskorában is. Valahogy a kettő között van az, hogy ott kiesnek a dolgok.
3: Előfordul.
2: Később pedig BMX rajongó volt. Felnőtt filmes, nem, bocsánat, felnőtt fitness és jóga szerelmese. Aha, elírás történt, tehát Istenem.
4: Olvassa, nézze a súgógépet az a barom.
2: Miket olvasok? Felnőttként a fitness és a jóga szerelmese. Na, mennyi érdekesség Pinkről, nem? Bekapcsolt a rádiót, gyanútlanul érted, és akkor megtudod a Pinkről, hogy a jóga szerelmese. Hát ekkora só! Mekkora só! Folytatjuk az Opel-val is legelistát, Bibi Rix-e és a Faithless New Religion-je, a múlt heti ezüstérmesünk a 10.

0: Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa.
1: Ez az Opel Vallis slágerlista. 8.

0: Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja a 8. helyen, Martin Garrix, Matti Szatko, Barbs és a Butterflies 2 helyet javított. Istenem, hogy ezek mint a szánhozó kutyák annyian vannak, nem? Azt röpül ez a szán a 9. Orsi, gyere és hozz egy másik állatot. Egy kígyó.
1: Visszapillantó.
2: 35 éves lett Kygo, a világhírű norvég DJ és zenei producer. Karrierje a SoundCloudon indult, ahová feltöltött remixei villámgyorsan terjedni kezdtek, köztük Ed Sheeran Icy Fire című dalának átirata. 2014-ben már a világ egyik legkeresettebb DJ-je volt, később pedig elsőként ért el az 1 milliárd Spotify lejátszást. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Selena Gomez, Ellie Goulding vagy az Imagine Dragons. 2019-ben Whitney Houston egyik dalát gondolta újra, méghozzá óriási sikerrel. Kygo és Whitney Houston következik, ez a Higher Love.

0: és a Higher Love, köszönjük szépen, ez itt az Opelval slágerlista, és az utolsó hírünk Pinkről. Egy időben patkány, mert ugye a hisszárja, bocsánat, egy időben patkányokat tartott otthon, és a turnékra is magával vitte őket. Mások a menedzserükkel ugyanezt teszik. Ha! 2015-ben kicsit felszedett, ekkor sokat cikkezett róla a bulvár média, mert azok ám nagyon figyelnek. Egy kiló ide, két kiló oda.
1: Igen.
0: Elég hamar reagált és nyilatkozta, hogy ő szépnek érzi magát, mellesleg elkezdett együtt dolgozni egy rákkutató intézettel, esetleg írhatnának inkább erről, valamint kapják be.
1: Legyen óvatos.
0: A fogyi tablettájukat. Tehetségét lánya is örökölte, a közös daluk sokáig szerepelt a slágerlistákon. Na, Pinknek jó egészséget, én nagyon bírom, nagyon szeretem. Önazonos, reszelt hangú, nem csont és bőre állatasszony. Na, hajrá! Hetedik közben Loi és a Get Lucky.

0: Shakira és Burna Boy Dajdaja az ötödik, Taylor Swift és a Fail of Ophelia a hatodik helyen. Orsi jön, és most elhozta nekünk.
1: Aha, visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 52. születésnapját Huber Ferenc. A színész körül az évek során nem volt hiány botrányokból sem. 2013-ban például elismerte, hogy vásárolta az érettségét, hogy bejuthasson a színművészetire. Később pedig a diplomamunkájával kapcsolatban is plágium ügybe keveredett. Színészi tehetségét azonban nehéz vitatni, nekem pedig róla most rögtön a Valami Amerika jutott eszembe. Jöjjön az első rész nagy slágere, Bonbon, Valami Amerika.

0: bombon valami Amerika. Szolnoki Peti, a jó Isten ringasson az ölében. Vagy nem tudom, ahol szeretnéd, vagy nem tudom, milyen viszonyban voltatok. Ez itt még mindig az Opelval is legelista, ahol Bruce Willis már állandó szakápolói felügyeletre szorul. Ez is egy szomorú hír, nem tudom, mit mi van, most elindultunk itt lefelé, kérem hangulatilag. Egy különálló a család közelében lévő otthonban él. Frontemporális demenciával küzd, fizikailag még mozgékony, kommunikációs képessége azonban folyamatosan romlik. Na ez olyan, mint a kisfiam. Fizikailag még mozgékony, de a kommunikációs képességét azt hagyjuk, miközben be van pörögve. Konkrétan csak kifele jönnek hangok, befelé semmi. Ennek ellenére nemrég ott tudott lenni, nem a kisfiam, hanem a Bruce Willis, Demi Moore-ral közös lánya Tallulah esküvőjén, ahol megható családi fotók is készültek róla. A 32 éves Tallulah az idaho-i Sunt Valley-ban ment férjhez, zenész párjához, Justin Icy-hez.
1: És most mit tegyük?
0: Ezek a nevek. Tallulah és Icy. Willis mindennapjait ma már csendes családi programok, közös étkezések és kisebb autós kirándulások jelentik, ahol nagyon bízom benne, hogy nem ül a volánnál. A negyedik pedig a héten, akinek csak hogy nem jött össze a dobogó, Hippaton és az Out of My Head.

0: Hipertónia után a negyedik helyen, és az adomány Headet hallgatván tovább megyünk, tovább lendülünk, Orsi jön, és hoz valamit a hét sztárjától.
1: Visszapillantó.
2: 47 éves lett Pink, aki ezúttal a hét sztárja volt nálunk. Most 5. Fun House című albumának vezető kislemezét választottam tőle. A So What 2008. augusztus 11-én jelent meg, és a szövegét részben a férjével Kerry Harttal tartott akkori mosolyszünet ihlette. A történet pikantériája, hogy Kerry ennek ellenére a dal klipjében is szerepet vállalt. A házasság pedig végül túlélte a válságot. Pink egyik legnagyobb slágere jön, ez a So What.

0: a So What? Oh, ezt királyban nyomjuk a Still Crazy-ben is egyszer meghallgat, majd kirakom egyszer. Ja, majd ha összeszedem magam. Ha lesz időm majd veletek foglalkozni, akkor kirakom, de ez nagyon szeretem ezt a dalt. Már csak a top 3 van hátra, meg egyébként a Still Crazy-t is. Na, mondom a saját projektem, jó? Oké?
1: Oké.
0: Nem kell beszólni. Tök ritkán beszélek róla, pedig megtehetném minden héten.
1: Éppenséggel le?
0: Istenem, de jó ember vagyok. Tánlapozzunk. Tizedik Bieber Rixe és a Faithless New Religion-je. Martin Garrix a 9. a Butterflies-on. Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja a 8. volt jó. Hetedik a héten a Get Lucky, Loi bácsitól, vagy néni. Taylor Swift a 6. ez a Fade of a Philia. Shakira Burna Boy az 5. a Die Die-jal. A Die-Die-ozó Shakira után jön Hipertónia és Norma Jean Martin az Out of My Head-del. Az élem pedig legalábbis, ami a 3. helyet illeti, Hurt, Purple Disco Machine és a Wonderful-e. Jó, ez már az él. Nekem a 3. hely már az él, oké? Okay? Jussál el oda, jó? Azt utána beszélgessünk róla. Szóval ez már majdnem a csúcs. Ez a

0: Times és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-ét hallottuk a bronzérmesként, vagy a bronzérmes helyen, és akkor jött egy hír, közben hallgattam, gyerekek, befutott egy ilyen telex.
1: Hogy mi van?
0: Kaptam egy telegráfot. Selena Gomez és férje Benny Blanco, végre egy normális Benny Blanco, néhány romantikus napot töltött Velencében. A páros az Orient Expressről leszállva fotózták le, és egy vízitaxiban is elcsípték őket, amikor egy gyengét pillanatban Selena puszit adott a férje arcára. Ilyeneket csinálnak, Istenem. Elmenek Velencébe, pusziszkodnak. Ezt látnunk kell.
1: Igen.
0: Egyébként nemrég Selena még Nagy-Britanniában forgatta a Gyilkos a házban új évadát, így most végre jutott idejük egy kis kettesben töltött pihenése. Milyen kettesben töltött? Most mondom el, hogy ott volt mindenki, az összes paparazzi ott izé tolta magát mellettük a motorcsónakban. Borzalmas lehet világsztárnak lenni, de komolyan. 2023 végén vállalták fel a kapcsolatukat, gondolom azért, mert már mindegy volt. Már állandóan fotózták őket, és 2024-ben meg volt az eljegyzés, 25-ben pedig Santa Barbarában összeházasodtak, de miért kellett még egy nő a kapcsolatban, azt nem értem.
1: Azt mi sem tudjuk.
0: Na mindegy.

0: Nálad és a B-Mine az ezüstérmes, és akkor még egy óriási hír, hogy van az a szabály, tudjátok, hogy kutyatartók kezeket fel, hogy egy kutya év 7 emberi évnek felel meg.
1: Hát persze.
0: Szerintem ez na most kíváncsiak a hír mit mond, mert szerintem ez hülyeség, én így számolgattam, de ez nem nagyon jön ki, vagy sokszor nem. Szóval azt mondja, hogy tudományosan nem állja meg a helyét, tessék, annyira tudtam!
2: Hé, nyugi!
0: A kutatók a kutyák és az emberek DNS-ének öregedését vizsgálták, és kiderült, hogy a kutyák életük elején elképesztően gyorsan öregszenek, később viszont a tempó lelassul.
2: Hiszek neked.
0: Na most kapaszkodjál meg, kis barátom, kutyatartó! Egy egyéves labrador biológiailag körülbelül egy 31 éves embernek felel meg. Egy 2 éves labrador viszont már csak egy 42 éves emberhez hasonlítható. Tehát az első évben öregszik 31 évet, utána 1-től 2-ig már csak 11-et. Egy 4 éves kutya nagyjából 53, egy 12 éves labrador pedig 70-71 ember évnek felel meg ebben a modellben. Vagyis nincs egyetlen szorzószám, ami minden életkorra működik, mert először nagyon sokat használódnak a kutyák, utána valahogy szép lassan belekopnak az életbe.
1: Te értetted a szitu?
0: Kedves kutyabarátok, tartson mindenkinél nagyon hosszú ideig ez a csodálatos kapcsolat ember és állat között. Egyébként ez a mi kapcsolatunkra is jellemző, úgy érzem, olykor, igaz, srácok?
2: Nyilvánom, fiúk, üljetek vissza.
0: Na, erre gondoltam. Ennyi volt már az Opel Wallis legelista, az élen Bambolé Alex Kenji. Hú, de jó. Nem sokára jövök megint.
2: Oké. Okay.

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

A tavak világnapján a Balatontól üzent Forsthoffer Ágnes. A lakótelepi sportpályák felújítására hívta fel a figyelmet Gercsmár Ferenc képviselő. Tihanyban is tesztelik az elektronikus papír technológiát a MÁV Volán csoport megállóiban. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fipori vagyok. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián Balatonfüreden. Forsthoffer Ágnes felhívta a figyelmet az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Rosen részvételére a balatoni rendezvényen. Hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszint változás, valamint a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás. A házelnök a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség rendezvényén kitért arra is, egy ország hozzáállását megmutatja, milyen szinten foglalkozik a környezetvédelemmel. Megjegyezte, büszke arra, hogy május óta önálló minisztérium felelős az élő környezetért. A lakótelepi sportpályák felújítására is jutnia kellene pénznek Veszprémben. Ezt Gercsmár Ferenc önkormányzati képviselő mondta, aki szerint a Veszprém-Balaton Európa sportrégiója 2026 évben a nagy sportprogramok mellett a mindenki számára ingyenesen használható pályákra is figyelmet kellene fordítani. Példaként az Aradi Vértanúk utcai pályát említette, ahol repedezett a burkolat és elavultak a kosárpalánkok. A képviselő a Pöltenbergernő utcai pálya teljes felújítását is szorgalmazza. Beslése szerint egy-egy korszerűsítés 40-50 millió forintba kerülhet. Szerinte a jó állapotú lakóhelyhez közeli pályák különösen a fiatalokat ösztönözhetik a rendszeres sportolásra. Tesztelik az elektronikus papír technológiát a MÁV Volán csoport megállóiban. A hagyományos papírra nyomtatott kifüggesztett menetrendek helyett néhány helyen digitális megoldás látható. Mindig a következő buszok, vonatok látszanak, de a késésekről és járatkimaradásokról is jönnek a központból jelzések. Sőt, a kijelző mindezt akár fel is olvassa, írta Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hozzátette, a technológia energiatakarékos, a felület bármilyen fényviszonyok között is jól olvas.

0: Európába. Az önkormányzat szerint a beruházás jelentősen erősítheti Ajka ipari szerepét és a térség gazdaságát. Országos mintává válhat a balatonfüredi civilek és az erdőgazdaság együttműködése. 5 éve még konfliktussal kezdődött a kapcsolat, miután a helyiek nagyobb fakitermelést és tarvágásokat tapasztaltak a környék erdeiben. A civilek petíciót indítottak, majd a vita helyett végül egyeztető asztalhoz ültek a Bakonyerdő ZRT-vel. Ennek eredményeként a civilek több javaslatát beépítették az erdőtervezésbe. A Bakonyerdő 1200 hektáron áttér a folyamatos erdőborítást biztosító, úgynevezett örökerdő üzemmódra. A felek közben kölcsönösen jobban megismerték egymás szempontjait és lehetőségeit. Az együttműködés ma már országos példaként szolgálhat arra, hogyan lehet párbeszéddel rendezni a természetvédelemmel kapcsolatos konfliktusokat.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.
2: Olyan ő, hogy

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Verekedés volt a budai várban, két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki. Biztonságban vannak a Brát-szigeten evakuált magyarok. Jövő héten lesz a nyitott piacok napja. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Verekedés volt a budai várban, két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság az MTI-vel vasárnap. A közlés szerint három férfi összeverekedett az első kerületi Szent György térnél szombat este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket. Ellátásukat követően mindhármukat előállították az első kerületi rendőrkapitányságra, ahol kettőt garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van, közölte a BRFK. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint biztonságban van az a 40 fős magyar csoport, amelyet a horvátországi Brát-szigeten pusztító tűz miatt evakuáltak. A tárca sajtóosztálya az MTI megkeresésére azt írta, a konzuli szolgálat felé telefonos megkeresés érkezett egy 40 fős magyar csoporttól, amelyet szombat éjfél körül Milnából evakuáltak. Beszámolójuk szerint a csoport tagjai biztonságban vannak, biztosított a megfelelő ellátásuk, a minisztériumnak magyar állampolgárságú sérültek nincs tudomása, írták. Orbán Viktor szombat késő este közzétett bejegyzésében élesen bírálta a Tisza párt tevékenységét és bejelentette, hogy a jobboldal részéről véget ért a türelmi idő. A Fidesz elnöke a Köccsei pikniken elmondott beszédének részleteit osztotta meg követőivel. Kifejtette, hogy a jobboldal küldetése egy szuverén Magyarország megőrzése, ezzel szemben szerinte a Tisza párt célja az ország gyarmati sorba taszítása, ahol a gyarmattartó szerepét Brüsszel tölti be. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg az idei nyitott piacok napját, amelyhez többek között a Teleki téri, a Fény utcai, a Fővám téri, a Fehérvár úti és a Rákóczi téri piacok is csatlakoznak. Az idei program középpontjában a reggeli áll, a látogatókat különféle kóstolók várják, a kínálatban pedig friss zöldségek és gyümölcsök, sajtok, felvágottak, pékáruk, savanyúságok és házias készítmények is megjelennek. A Kisceli Múzeumban október 4-e és november 1-e között ismét a Határtalan Design kiállítási a főszerep. A Nemzetközi Design Fotó és Összművészeti Tárlat idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templom térben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A válogatás önálló egységben idézi fel a fotográfia történetének meghatározó technikáját és módszereit, de különálló szekció foglalkozik a kortárs ékszerművészet és a fényképezés viszonyával is. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi

0: Nyakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagy részt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani. Az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Parton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I saw.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lezuhant egy csiklóernyős a hármas határhegynél. Az FBI jött Budapestre egy szexbűnözőért. Újra kell tárgyalni a svájci motorvonatok karbantartásának feltételeit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Bezuhant és súlyosan megsérült egy csiklóernyős Budapesten a hármas határhegynél. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője az MT-nek elmondta, 13 óra 48 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy csiklóernyős lezuhant. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, tette hozzá. Az országos mentőszolgálat az MT-i megkeresésére közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. Kiadta az Egyesült Államok hatóságainak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda azt az 59 éves magyar-amerikai kettős állampolgárt, akit az Interpol 16 rendbeli szexuális erőszak miatt körözött. A férfit az eljárás során a magyar hatóságok kétszer is elfogták, mielőtt döntés született a kiadatásáról. GF a gyanú szerint Illinois államban követte el a bűncselekményeket, majd névváltoztatást követően Magyarországra szökött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárca vezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetés a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség. A 4IG és annak vezetője feljelentést tett Vályi Nagy Vilmos ellen, miután a volt államtitkár súlyos állításokat fogalmazott meg a cég állami megbízások révén történő piacszerzéséről, túlárazott beszerzésekről, valamint a NAV korábbi elnök helyettesének Mészáros Lőrinchez és Jászai Gellérthez kötődő vadászházi találkozóiról. A 4IG visszautasította és valótlannak nevezte a vádakat. Vályi Nagy Vilmos becslése szerint az informatikai szektorban az elmúlt években megkötött egy 3 éves szerződés állományok keretében mintegy 300 milliárd forintnyi forrás elfolyása vagy felesleges kiadása valósult meg, míg a teljes nemzetgazdasági veszteséget 1500-1700 milliárd forintra teszi. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a budapesti klasszikus filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi filmklasszikusokkal várja a mozirajongókat. A fesztivál különlegessége, hogy a filmtörténet meghatározó alkotásai felújított minőségben nagyvásznon láthatók.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedést érintő terelésekre kell számítani szeptember 21-től a 18. kerületi Naputca és Bakonybánk utca között burkolatjavítási munkák miatt, közölte a Budapest Közút. Az előrelátható a két hétig tartó burkolatjavítással mintegy 80 méter

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változ.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gratulált a magyar kormánynak Kína budapesti nagykövete. Olcsóbb a Palatinusfürdő szeptembertől. Budatétényben is létrejött egy sulizóna. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Amióta az új kormány hivatalba lépett, a két ország vezetői jó kapcsolatot ápoltak, levélváltások és üzenetek útján, és közös nevezőre jutottak a kínai-magyar kapcsolatok előmozdításáról is, mondta Gong Tao, Kína budapesti nagykövete a Daily News Hungary-nek adott interjújában, amelyben a magyar-kínai kapcsolatokról kérdezték a nagykövetet a magyar kormány első 100 napja után. A riportot a Telex szórta ki. Gong Tao azt mondta, több magyar miniszterrel is találkozott és beszéltek a két oldalú kapcsolatokról és együttműködésről. Ez alapján szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is a stabil fejlődés útján vannak. Az uniós források hazahozataláért, a hőhullám és aszály okozta kihívások terén elért eredményekért gratulált a magyar kormánynak. A Palatinus gyógy, strand és hullámfürdő szeptember közepétől jelentősen olcsóbb jegyárakkal várja a vendégeket, 30-40%-kal csökkennek a szezonon kívüli belépő árak. A leglátványosabb változás a felnőtt napi jegy áránál látható, hétköznap a korábbi 6000 forint helyett 3800, hétvégén pedig 6500 helyett 4200 forint lesz a belépő. A diákok és a nyugdíjasok is jelentős kedvezményre számíthatnak, számukra a napi jegy hétköznap 2500, hétvégén pedig 2800 forint lesz. A Richter egészségváros október 3-án Budapestre a 18. kerületbe érkezik. Ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadásokkal és családi programokkal támogatja a lakosság testi és lelki jólétét, miközben a közösség összefogásának köszönhetően a Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent-Imre egészségügyi szolgáltató fejlesztéséhez is hozzájárul. Az Agora előadó sátorban hiánypótló egészségügyi előadásokat hallhat a közönség, kardiológia, csontritkulás, bőr és körömgomba, gyógyszerészet, memória, mentális egészség, valamint a női egészség megőrzéshez kapcsolódó témákban. Elkészült a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete, a sulizóna a 22. kerületben a Közgazdász utcában a Kempelen gimnáziumnál. A tanévkezdésre sikeresen befejeződött az építkezés, aminek keretében egyirányúsították a Közgazdász utcát a Nagytétényi út felé, az iskola előtt forgalomcsillapító küszöböt létesítettek, az iskola oldalán lévő járdát új térkő burkolattal látták el, és zöldítették a megújult járda környezetét. Ami nagyon fontos még, szabályozták a parkolást, a Művelődés és a Közgazdász utca sarkán, valamint az iskolánál is K+R parkolókat alakítottak ki. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosított. A hét elején a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszán túl várhatóan szárazon marad. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is te

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok?

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gratulált a magyar kormánynak Kína budapesti nagykövete. Olcsóbb a Palatinus fürdő szeptembertől. Budatétényben is létrejött egy sulizóna. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Amióta az új kormány hivatalba lépett, a két ország vezetői jó kapcsolatot ápoltak, levélváltások és üzenetek útján, és közös nevezőre jutottak a kínai-magyar kapcsolatok előmozdításáról is, mondta Gong Tao, Kína budapesti nagykövete a Daily News Hungary-nek adott interjújában, amelyben a magyar-kínai kapcsolatokról kérdezték a nagykövetet a magyar kormány első 100 napja után. A riportot a Telex szórta ki. Gong Tao azt mondta, több magyar miniszterrel is találkozott és beszéltek a két oldalú kapcsolatokról és együttműködésről. Ez alapján szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is a stabil fejlődés útján vannak. Az uniós források hazahozataláért, a hőhullám és aszály okozta kihívások terén elért eredményekért gratulált a magyar kormánynak. A Palatinus gyógy, strand és hullámfürdő szeptember közepétől jelentősen olcsóbb jegyárakkal várja a vendégeket, 30-40%-kal csökkennek a szezonon kívüli belépőárak. A leglátványosabb változás a felnőtt napi jegy áránál látható, hétköznap a korábbi 6000 forint helyett 3800, hétvégén pedig 6500 helyett 4200 forint lesz a belépő. A diákok és a nyugdíjasok is jelentős kedvezményre számíthatnak, számukra a napi jegy hétköznap 2500, hétvégén pedig 2800 forint lesz. A Richter egészségváros október 3-án Budapestre a 18. kerületbe érkezik. Ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadásokkal és családi programokkal támogatja a lakosság testi és lelki jólétét, miközben a közösség összefogásának köszönhetően a Pest-Szent Lőrinc, Pest-Szent Imre egészségügyi szolgáltató fejlesztéséhez is hozzájárul. Az Agora előadó sátorban hiánypótló egészségügyi előadásokat hallhat a közönség, kardiológia, csontritkulás, bőr és körömgomba, gyógyszerészet, memória, mentális egészség, valamint a női egészség megőrzéshez kapcsolódó témákban. Elkészült a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete, a sulizóna a 22. kerületben a Közgazdász utcában a Kempelen gimnáziumnál. A tanévkezdésre sikeresen befejeződött az építkezés, aminek keretében egyirányúsították a Közgazdász utcát a Nagytétényi út felé, az iskola előtt forgalomcsillapító küszöböt létesítettek, az iskola oldalán lévő járdát új térkő burkolattal látták el, és zöldítették a megújult járda környezetét. Ami nagyon fontos még, szabályozták a parkolást, a Művelődés és a Közgazdász utca sarkán, valamint az iskolánál is K+R parkolókat alakítottak ki. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosított. A hét elején a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszántúl várhatóan szárazon marad. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

jazz. Ó. Oh. Minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezuhant egy csiklóernyős a 3-as határhegynél. Az FBI jött Budapestre egy szexbűnözőért. Újra kell tárgyalni a svájci motorvonatok karbantartásának feltételeit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lezuhant és súlyosan megsérült egy csiklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője az MT-nek elmondta, 13 óra 48 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy csiklóernyős lezuhant. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, tette hozzá. Az országos mentőszolgálat az MT-i megkeresésére közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. Kiadta az Egyesült Államok hatóságainak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda azt az 59 éves magyar-amerikai kettős állampolgárt, akit az Interpol 16 rendbeli szexuális erőszak miatt körözött. A férfit az eljárás során a magyar hatóságok kétszer is elfogták, mielőtt döntés született a kiadatásáról. GF a gyanú szerint Illinois államban követte el a bűncselekményeket, majd névváltoztatást követően Magyarországra szökött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárca vezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetés a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség. A 4IG és annak vezetője feljelentést tett Vályi Nagy Vilmos ellen, miután a volt államtitkár súlyos állításokat fogalmazott meg a cég állami megbízások révén történő piacszerzéséről, túlárazott beszerzésekről, valamint a NAV korábbi elnök helyettesének Mészáros Lőrinchez és Jászai Gellérthez kötődő vadászházi találkozóiról. A 4IG visszautasította és valótlannak nevezte a vádakat. Vályi Nagy Vilmos becslése szerint az informatikai szektorban az elmúlt években megkötött 1-3 éves szerződés és állományok keretében mintegy 300 milliárd forintnyi forrás elfolyása vagy felesleges kiadása valósult meg, míg a teljes nemzetgazdasági veszteséget 1500-1700 milliárd forintra teszi. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi filmklasszikusokkal várja a mozirajongókat. A fesztivál különlegessége, hogy a filmtörténet meghatározó alkotásai felújított minőségben nagyvásznon láthatók. A program egyik kiemeltje a Queen 1986-os budapesti koncertfilmjének 4K-ban restaurált változata, amely világpremiérként nyitja a fesztivált. A vetítések több budapesti moziban és kulturális helyszínen zajlanak. Forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedést érintő terelésekre kell számítani szeptember 21-től a 18. kerületi Nap utca és Bakonybánk utca között burkolatjavítási munkák miatt, közölte a Budapest Közút. Az előreláthatólag két hétig tartó burkolatjavítással mintegy 80 méter hosszon újul meg az útpálya és a szegélyek. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

másik világ, és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Gratulált a magyar kormánynak Kína budapesti nagykövete. Olcsóbb a Palatinusfürdő szeptembertől. Budatétényben is létrejött egy sulizóna. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Amióta az új kormány hivatalba lépett, a két ország vezetői jó kapcsolatot ápoltak, levélváltások és üzenetek útján, és közös nevezőre jutottak a kínai-magyar kapcsolatok előmozdításáról is, mondta Gong Tao, Kína budapesti nagykövete a Daily News Hungary-nek adott interjújában, amelyben a magyar-kínai kapcsolatokról kérdezték a nagykövetet a magyar kormány első 100 napja után. A riportot a Telex szórta ki. Gong Tao azt mondta, több magyar miniszterrel is találkozott és beszéltek a két oldalú kapcsolatokról és együttműködésről. Ez alapján szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is a stabil fejlődés útján vannak. Az uniós források hazahozataláért, a hőhullám és aszály okozta kihívások terén elért eredményekért gratulált a magyar kormánynak. A Palatinus gyógy, strand és hullámfürdő szeptember közepétől jelentősen olcsóbb jegyárakkal várja a vendégeket, 30-40%-kal csökkennek a szezonon kívüli belépőárak. A leglátványosabb változás a felnőtt napi jegy áránál látható, hétköznap a korábbi 6000 forint helyett 3800, hétvégén pedig 6500 helyett 4200 forint lesz a belépő. A diákok és a nyugdíjasok is jelentős kedvezményre számíthatnak, számukra a napi jegy hétköznap 2500, hétvégén pedig 2800 forint lesz. A Richter egészségváros október 3-án Budapestre a 18. kerületbe érkezik. Ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadásokkal,